0: eltelt másfél hónap, mert gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt. A Tiszapárt 67%-on, a Fidesz 24%-on áll a választani tudó szavazók között. A 21 kutatóközpont június végi felmérése szerint, amit a 24.hu publikált. A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 6%-on áll a kutatás szerint. A teljes népességben 57%-on áll a Tisza, a Fidesz 20%-on, a Mi Hazánk pedig 5-ön. Megjegyezték, a 21 kutatóközpont májusi felmérése nagyon hasonló erőviszonyokat mutatott. Akkor 69-23 arányú volt az állás a Tisza javára a pártválasztók körében, még a teljes népességben 60-20. Ugyanakkor a két kutatás eltérő módszertannal készült, emiatt nem lehet őket pontosan összehasonlítani. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátás várakozási időinek jelentős csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-ig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitás bővítő programot kell kidolgoznia. Mindezt az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával teszi meg. A kormány elé kerülő előterjesztésben az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a folyamat személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrásigényét. Harry Styles és Zoe Kravitz kapcsolatáról újabb izgalmas részletek láttak napvilágot, írja a Bosch Online. A nemrégiben eljegyzett sztárpár már javában szervezi az esküvőjét, amely nem a megszokott hollywoodi pompában, hanem egy különleges helyszínen, New Orleansban lesz. Ennek a legfőbb oka pedig nem más, mint hogy Zoe ott nőtt fel az apjával, aki nem más, mint Lenny Kravitz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik az új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés dönthessen arról, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Azt írták, az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Hozzátették, az élő környezetért felelős minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambíciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta eltelt másfél hónap, mert gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt. A Tiszapárt 67%-on, a Fidesz 24%-on áll a választani tudó szavazók között. A 21 kutatóközpont június végi felmérése szerint, amit a 24.hu publikált. A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 6%-on áll a kutatás szerint. A teljes népességben 57%-on áll a Tisza, a Fidesz 20%-on, a Mi Hazánk pedig 5-ön. Megjegyezték, a 21 kutatóközpont májusi felmérése nagyon hasonló erőviszonyokat mutatott. Akkor 69-23 arányú volt az állás a Tisza javára a pártválasztók körében, még a teljes népességben 60-20. Ugyanakkor a két kutatás eltérő módszertannal készült, emiatt nem lehet őket pontosan összehasonlítani. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátás várakozási időinek jelentős csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-ig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitás bővítő programot kell kidolgoznia. Mindezt az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával teszi meg. A kormány elé kerülő előterjesztésben az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a folyamat személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrásigényét. Harry Styles és Zoe Kravitz kapcsolatáról újabb izgalmas részletek láttak napvilágot, írja a Bosch Online. A nemrégiben eljegyzett sztárpár már javában szervezi az esküvőjét, amely nem a megszokott hollywoodi pompában, hanem egy különleges helyszínen, New Orleansban lesz. Ennek a legfőbb oka pedig nem más, mint hogy Zoe ott nőtt fel az apjával, aki nem más, mint Lenny Kravitz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik az új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés dönthessen arról, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Azt írták, az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Hozzátették, az élő környezetért felelős minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambíciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta eltelt másfél hónap, mert gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt. A Tiszapárt 67%-on, a Fidesz 24%-on áll a választani tudó szavazók között. A 21 kutatóközpont június végi felmérése szerint, amit a 24.hu publikált. A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 6%-on áll a kutatás szerint. A teljes népességben 57%-on áll a Tisza, a Fidesz 20%-on, a Mi Hazánk pedig 5%-on. Megjegyezték, a 21 kutatóközpont májusi felmérése nagyon hasonló erőviszonyokat mutatott. Akkor 69-23 arányú volt az állás a Tisza javára a pártválasztók körében, még a teljes népességben 60-20. Ugyanakkor a két kutatás eltérő módszertannal készült, emiatt nem lehet őket pontosan összehasonlítani. A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátás várakozási időinek jelentős csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-ig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitás bővítő programot kell kidolgoznia. Mindezt az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával teszi meg. A kormány elé kerülő előterjesztésben az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a folyamat személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrásigényét. Harry Styles és Zoe Kravitz kapcsolatáról újabb izgalmas részletek láttak napvilágot, írja a Bosch Online. A nemrégiben eljegyzett sztárpár már Javában szervezi az esküvőjét, amely nem a megszokott hollywoodi pompában, hanem egy különleges helyszínen, New Orleansban lesz. Ennek a legfőbb oka pedig nem más, mint hogy Zoe ott nőtt fel az apjával, aki nem más, mint Lenny Kravitz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: Sorra érkeznek a családokat és a vállalkozásokat sújtó döntések a Tiszától. Így fogalmazott most közösségi oldalán Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője. Vala Mihály azt írta, megszüntették a jelzálog kamat stoppot, elérhetetlenné tették a kis- és középvállalkozások 3%-os hitelét, valamint kivezették a védett üzemanyagárakat. Hozzátette, emellett tervezik az ár- és stopp megszüntetését is, miközben a gyümölcs és zöldség áfa 5%-ra csökkenését egyelőre semmi sem valósult meg. A Nógrádi Honatja azt is írta, a kampányban ígértnél jóval kevesebb gyermek kap iskolakezdési támogatást, ráadásul ezt is két részletben fizetik ki. A második rész csak novemberben utalvány formájában érkezhet. Sorolta, júliustól emelkednek a bankszámlák költségei is, mert a díjstopp lejárt, a bankok pedig sorra érvényesítik az infláció miatti díjemeléseket. Eltörölték a 3 plusz 3 millió forintos vidéki otthonfelújítási programot is, és emelkedik a nem lakossági felhasználók vízdíja. Mobil útakadályokat helyeznek ki Vácon a 7 kápolna ligetben, ezzel megakadályozva az illegális parkolást és az átmenő forgalmat. A Váci Egyházmegye a döntést úgy indokolta, a liget 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt álló terület, amely régóta pihenni és az aktív kikapcsolódás és az imádság helyszíne. Ugyanakkor az elmúlt időszakban rendszeressé vált, hogy autók és egyéb járművek engedély nélkül hajtottak be, ezzel károsítva környezetet. Az útakadályokat augusztus elején telepítik, és csupán az autós közlekedést korlátozzák. Gyalog és kerékpárral továbbra is átjárható marad a liget. Teljes hajózárat rendelnek el a hatóságok úszóverseny miatt a Szentendrei Dunaágon. A Szentendrei Postás strand és a budakalászi Ebihal büfé között vasárnap reggel 9 óra és dél között közölték a szervezők az MT-vel. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek meg. Az úszókra két hajó, 30 fős mentőszolgálata vigyáz majd. A helyszínen lesznek a Pest megyei kutató mentőszolgálat tagjai, valamint a Dunai vízirendészet, csak nem két tucat vízi járműve is. Az indulók egyesével rajtolnak, majd így elkerülhető lesz a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik az új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés dönthessen arról, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Azt írták, az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Hozzátették, az élő környezetért felelős minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambíciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta eltelt másfél hónap, mert gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt.
2: Időjárás.
0: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Balassagyarmat és Vác térségében 27-28 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
1: Közlekedés.
0: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
1: És most csak magyarok.
3: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: van szó, rohanunk a szívünk után.
1: Bizony.
0: Gitano, Kökény. Dr. Béres.
1: És a Curtis.
2: Megafon. Megafon.
3: Hallottam most, hogy csalva.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Sorra érkeznek a családokat és a vállalkozásokat sújtó döntések a Tiszától. Így fogalmazott most közösségi oldalán Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője. Vala Mihály azt írta, megszüntették a jelzálog kamat stoppot, elérhetetlenné tették a kis- és középvállalkozások 3%-os hitelét, valamint kivezették a védett üzemanyagárakat. Hozzátette, emellett tervezik az ár- és stopp megszüntetését is, miközben a gyümölcs és zöldség áfa 5%-ra csökkenését egyelőre semmi sem valósult meg. A Nógrádi Honatja azt is írta, a kampányban ígértnél jóval kevesebb gyermek kap iskolakezdési támogatást, ráadásul ezt is két részletben fizetik ki. A második rész csak novemberben utalvány formájában érkezhet. Sorolta, júliustól emelkednek a bankszámlák költségei is, mert a díjstopp lejárt, a bankok pedig sorra érvényesítik az infláció miatti díjemeléseket. Eltörölték a 3+3 millió forintos vidéki otthon felújítási programot is, és emelkedik a nem lakossági felhasználók vízdíja. Mobil útakadályokat helyeznek ki Vácon a 7 kápolna ligetben, ezzel megakadályozva az illegális parkolást és az átmenő forgalmat. A Váci Egyházmegye a döntést úgy indokolta, a liget 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt álló terület, amely régóta pihenni és az aktív kikapcsolódás és az imádság helyszíne. Ugyanakkor az elmúlt időszakban rendszeressé vált, hogy autók és egyéb járművek engedély nélkül hajtottak be, ezzel károsítva környezetet. Az útakadályokat augusztus elején telepítik, és csupán az autós közlekedést korlátozzák. Gyalog és kerékpárral továbbra is átjárható marad a liget. Teljes hajózárat rendelnek el a hatóságok úszóverseny miatt a Szentendrei Dunaágon. A Szentendrei Postás strand és a budakalászi Ebihal büfé között vasárnap reggel 9 óra és dél között közölték a szervezők az MT-vel. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek meg. Az úszókra két hajó, 30 fős mentőszolgálata vigyáz majd. A helyszínen lesznek a Pest megyei kutató mentőszolgálat tagjai, valamint a Dunai vízirendészet, csak nem 200 vízi járműve is. Az indulók egyesével rajtolnak, majd így elkerülhető lesz a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik az új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés dönthessen arról, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Azt írták, az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Hozzátették, az élő környezetért felelős minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambíciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta eltelt másfél hónap, mert gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt.
3: Időjárás.
2: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Balassagyarmat és Vác térségében 27-28 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
1: Közlekedés.
2: Sebességellenőrzésre lehet ma számítani Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Elmúlt 6 óra, úgyhogy indítjuk a reggeli ritmust itt a 95.7-en és a 91.9-en, és szerintem most sokan hallgatnak minket többen, mint egy kevésbé forró napon, mert hogy azért ilyenkor úgy lehet létezni még. Ugye, Sanyika? Jó reggelt neked is, hello!
5: Bizony, jó reggelt kívánok, sziasztok! Hát meg van, aki ugye hétközben nem tud minket hallgatni, vagy mondjuk éppen kocsiban van, és akkor megáll, bemegy valamit venni, akár egy kis reggelit, elveszít a fonalat, stb. Na hát itt az alkalom hétvégén, hogy bepótoljátok és meghallgathatjátok azt, hogy mi is történt velünk az előző héten. De mondok előtte információkat, mert még csak nagyon kora reggel van, július 4-e van, szombat reggel, és hát tudom, hogy sokan kialvatlanok vagyunk, mindannyian focirajongunk, mert nyilván nézzük azért a VB-t, bár örökké tartana. Én imádom, én nagyon-nagyon szeretem. Na, hogy a névnaposok is kik, július 4-én Urik, aztán Babett, Svetlana, Agetus, Bettina, Fédra, Ince, Odó, aztán Raimond és Udo, ők az ünnepeltek, meg persze köszöntjük a születésnaposokat is nagy-nagy szeretettel. Egy szülinaposom van, nagyon szeretem őt, Verebes István színész, 78 éves a mai napon, illetve Pikali Gerda színésznő, 48 éves a mai napon.
4: Hát ez csodálatos. Oké, és tehetesse őket, és akkor belekezdünk tényleg a ritmusba, mert hogy beszélgetünk a hét elején GMO-s élelmiszerekről, vagy GMO-mentes élelmiszerekről, beszélgetünk Dunakeszi helyi autóbusz közlekedésről, vagy éppen a Vácrátóti kis mérnök csipet csapatról, úgyhogy aki lemaradt volna róla, az most pótolhatja pár megaslágert, és jön az első téma.

0: a GMO mentességről, vagy a GMO mentességről, vagy a GMO-ságról beszélgetünk ebben az órában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Aki most tekert ránk, annak azért gyorsan megint hát fölpattintjuk azt, hogy miért is beszélgetünk erről. Ugye Greenpeace Magyarország és a Magyar Biokultúra Szövetség, meg a Magyar Természetvédők Szövetsége egy közleményben azt írták, hogy megütközéssel fogadták azt, hogy egy pár nappal ezelőtt a Tisza párt európai parlamenti képviselői a szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának a lazítását. Azért csodálkoztak erre rá, mert hogy az elmúlt 20 évben ugye gyakorlatilag politikai hovatartozás nélkül, vagy mentesen, gyakorlatilag ugye itt az eléggé komolyan úgy szavaztak a mieink, hogy akkor tényleg itt a legszigorúbb előírások legyenek, és úgy ágáltak amellett, hogy így be legyen döntve minden GMO-s cucc, legyen az növény, vagy állati eredetű történet ide hozzánk. És ugye azt írják, hogy ezzel, hogy ez meg lett szavazva, ugye az a gond, hogy a mostanihoz hasonló engedélyezésre gyengülnének a nyomkövetési és jelölési követelmények, és a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák azt, hogyha új génmódosított technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. Ugye három szervezet ez egy közös nyilatkozatot adott ki, és ugye szerintük ez a fajta sztori, ez ellentétes az elővigyázatosság elvével, a fogyasztók tájékoztatásához való jogával, valamint az ökológia és a GMO-mentes gazdálkodás érdekeivel, úgyhogy arra kérik a miniszterelnököt és a kormányt, hogy egyértelműsítsék, hogy Magyarország továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogának és ugye az elővigyázatosság elve mellett, tehát nagyjából
1: tudni, hogy mit fogyaszt.
0: Igen, tehát csodálkoznak azzal, hogy ez meg lett egyébként most szavazva, holott ugye az elmúlt 20 évben, hát mindenki a magyar képviselők közül ugye az mellett voltak, hogy akkor lehető legszigorúbb legyen. Egyébként a többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO-mentes magyar álláspontot képviselte. Na és akkor tényleg ez mit szabadítana ránk? Jó, erről beszélgetünk, és van nekünk egy drága szakértőnk, akivel sokszor sok témával már itt a mezőgazdaság berkein belül dumálgattunk. Ő nem más, mint Csáki Balázs, ugye az Agrárkamara Nógrád vármegyei elnöke, úgyhogy vele egy picit beszélgettünk erről a történetről. Szia Balázs, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt nektek is, és a hallgatóknak is.
0: Szia! Na hát gondolom azért neked, mint gazdálkodónak, meg ugye a kamara elnökének, meg hát nyilván azért, hogy nagyon sok helyen jársz, kelsz, mész, ez a fajta GMO vagy GMO-mentes történet, azért nem új keletű. Bele-bele szaladtok még most is ezekbe a dolgokba? Talán kezdjük innen, hogy ugye most, nálában erről annyira nem volt szó, ugye hullámszerűen jön föl ez a téma, most ugye megint egy ilyen van, mert hogy egy ilyen szavazás megtört. Hogy, és merre szoktak ilyesmivel találkozni? Talán tényleg induljunk innen.
2: A szakmában döngeti a kapukat ez a kérdés most már jó pár éve. Nem is tudom, hogy talán 2010 körül volt egy nagyon éles, 10 és 12 között voltak nagyon élesek a viták erről, és akkor Magyarország egy nagyon markáns álláspontot foglalt el az unión belül is a GMO-mentesség tekintetében. A világon is terjednek a GMO-s termékek, vagy a GMO, mit is jelent, ugye genetically modified organism, vagyis egy genetikailag módosított organizmus. Uh-huh. És közben a technológia is fejlődött.
0: Igen.
2: Amire azt lehet mondani, hogy más módszerrel állítják elő. Tehát létrejött egy olyan technológia, amit génszerkesztésnek neveztek el.
0: Aha.
2: Amely egyrészt egy kicsit így finomítja a fogalmat, és utal arra, hogy a génmódosítás esetében egy pár bázispár az, tehát egy nagyon rövid génszakasz az, amit megváltoztatnak.
0: Értelek.
2: Most... hogy mit jelent ez a termelésben, és az, miért fogalmazok árnyaltan,
0: igen.
2: És nem úgy, hogy GMO soha.
0: Aha.
2: Azért, mert megosztott a szakma is abban a tekintetben, hogy hát merre van az előre. Ugyanis látjuk azt, hogy egyrészt a klímaváltozás feladja a termelőknek a leckét, és valóban ezzel a génszerkesztéssel állítanak elő olyan fajtájú növényeket, amik például az acai-tea mint a hagyományos növények.
0: Tehát ugye pláne most ezekben a brutálisan meleg időkben azért itt az ember rátok is gondol, ugye, hogy itt azért nem tudom, hogy elkezdődik az aratás, felvileg, meg nem tudom. Tehát, hogy ez ebben azért lehet valami ráció, ahogy mondod, igen?
2: Pontosan. Igen? Na most látni kell azt is, ugyanakkor, hogy ezek az előállítók, ezek a nemesítőházak, amelyek ezekkel a fajtákkal foglalkoznak, és magát a technológiát használják, többnyire amerikai kézben vannak, és hát van egy olyan féltés is a szakmában, hogy na, hogyha ezeknek szabad utat engednek, akkor milyen szinten fogják leuralni, milyen szinten uralhatják le a piacot.
0: Aha.
2: Tehát arra akarok csak rávilágítani, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, de tény és való, hogy az Európai Unió ezeknek a génszerkesztett növényeknek az esetében is egy olyan álláspontot foglalt el, hogy ezek is GMO-nak minősülnek, függetlenül attól, hogy tényleg nem az van, hogy hosszú-hosszú génszakaszokat ültetnek be, hanem tényleg egy-egy bázispárt változtatnak.
0: Tehát mindegy, hogy milyen átalakítása van mondjuk ott a DNS-en belül, vagy a génen belül, bármi egy pici, vagy mondjuk egy hosszabb, az akkor is akkor génmódosított történet. Tehát ezt így
2: van.
0: Igen. Csak hogy az ellen ágálnak, ugye, hogy azért itt a feltüntetés, a nyomon követhetőséggel lazítanának, ugye itt a Mercantour megint bejön most itt pluszban, tehát hogy azért ez mondjuk nem tudom én, a helyi gazdák számára sem lenne azért mondjuk, hogy mondjam, annyira jó, nem? Vagy hogy értek azt, hogy maga a szabályozásnak a alazítása akár, vagy a mostani itt tartása, az is azért felvet egy pár kérdést.
2: Nagyon sok kérdést vett föl, és több aspektusból veti föl ezeket a kérdéseket. Tehát felveti egyrésztről a haladásnak, a versenyben való részvételnek, a piacképességnek a kérdéseit, felvet ugyanakkor erkölcsi és morális kérdéseket, felvet a fogyasztóval szembeni kérdéseket, a megfelelő tájékoztatásról arról, hogy a fogyasztónak joga van tudni, hogy mit teszik, és joga van tudni azt, hogy egész, ha ő egy nem feltüntetett, tehát egy olyan terméket fogyaszt, ami nincsen feltüntetve az, hogy GMO-t tartalmazhat, akkor mennyire tudjuk megvédeni a fogyasztót attól, hogy ez tényleg így is legyen, hiszen ugye ezeknek a növényeknek az esetében, ahol tegesen elkezdik ezeket használni, ott szinte nem lehet kizárni azt, hogy ne keveredjen olyan termékkel, aha, ami nem GMO-s.
0: Értelek.
2: Szóval árnyaltan fogalmazok, nálunk a szakma megosztott abban, hogy és nálunk is zajlik egy szakmai vita, de azt gondolom, hogy hamarkodott döntést hozni, hogy akkor lazítsák fel ezt a szabályozást, ugyanis még hát a konzervatívabb álláspontok azok, hogy még nem tudjuk megfelelően szabályozni és azokat a garanciákat beépíteni a fogyasztónak, a termelőnek és az előállítónak, amik szükségesek lennének ahhoz, hogy hosszú távon fenntarthatóan működjön a rendszer.
0: Igen, meg ugye az még pont így zárszóként, hogy akkor ugye ezt úgy lehetne maximum, hogy akkor egy ilyen utánkövetés, hogy akkor mondjuk nem lesz gondod azzal, hogy te mondjuk nem tudom én 3 éven keresztül genetikailag módosított csirkéből jövő csirke mellett fogyasztottál, és abban mondjuk nem lesz valami gondod. Tehát ugye ez is még egy plusz olyan kérdés, amivel gondolom lehet majd még foglalkozni, minden esetre nyomon követjük mi is majd ilyen téren a témát. Balázs, köszönjük szépen, megint tanultunk tőled, vigyázzatok magatokra, és akkor majd beszélünk. Jó?
2: Köszönöm szépen, minden jót nektek.
0: Szia, minden jót. Na igen, tehát hogy nem fekete, nem fehér, de ért az, hogy egyből így homlok egyenes más felé megyünk az EP-ben, és akkor itt azért lazítunk ezeken a GMO-s dolgokon, azért ezt a Balázs is azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy így kéne. Igen, meglátjuk, Sanyika, mit gondolsz itt gyorsan zárszóként?
1: Engem felháborít. Tehát én azt gondolom, hogy nekem, mint fogyasztónak, vásárlónak, jogom van, és hagyd tudjam már, hogy mit fogyasztok is, és milyen csirkét fogyasztok. Amikor például a zöldségeknél az almának meg mindennek fel van tüntetve a származásától kezdve minden kis cinkéken ott van rajta, rá van ragasztva, akkor nehogy már egy nyomorult csirkéről ne tudjam, hogy mit tartalmaz. Hát gyerekek, ne hülyeskedjetek.
0: Igen. Jó, beszélgetünk mindjárt még egy picit erről, addig is nem tudom, ja, hírek, zenék, minden jön.

0: történt hétfőn reggel.
1: 0630 566 2262, még egy pár percig a GMO és a GMO mentesség a témánk, ugye itt egyfajta szabályozási lazítás kapcsán, amit elfogadott a tisztás képviselők nagy része, és ugye nem is olyan régen az EP parlamentben, az EP-ben, és ugye előbb Csáki Balázsral, az Agrárkamara Nógrád vármegyei elnökével beszélgettünk arról, hogy hát nem annyira fekete és nem annyira fehér ez a történet, magát a mezőgazdaságban dolgozókat, a szakmát is megosztja az a kérdés. Ugyanakkor az, hogy itt lazítsuk a szabályozásokat és engedjünk mindent ránk úgy, hogy nem tudjuk, hogy mi az, meg nincs egy jelölve, azért az tényleg too much. És ugye jött egy hozzászólás, amit azért is felolvasok mindenképpen a 0630 566 2262-re. Hagyjátok már ezt az elavult gondolkodást, 2020-60, másrészt szerintetek a mai zöldségek, gyümölcsök hogyan jöttek létre maguktól? Nemesítés, keresztezés. Ez is ugyanaz, csak pontosabb. Zoli.
2: Ebben
1: is van valami egyébként. Tehát az, hogy ott érted, ott porozgatnak a kis kolostorban a szerzetesek itt hátul a kertben, érted? És akkor, hogy jó lesz, összejön-e, úgy fog-e fújni a szél, nem tudom, és akkor sikerül-e valami nemesebbet összehozni belőle, nem tudom. Tehát, hogy emlékeztek rá, hogy nekem még megvan, hogy itt a petúniákkal mutatták be példaként az általános iskolákban ezeket a génes dolgokat, meg nem tudom, hogy miket, biológia órán, akkor piros, meg fehérből lesz, nem tudom, rózsaszín, izé. Igen, van benne valami, csak az a gond, hogy ugye itt egyből egy ilyen pálfordulás történik, holott azért egyfajta országos konszenzus volt arról, hogy akkor egyelőre akkor köszönöm, és akkor szigorúan vesszük ezt az egészet.
2: Meddig 20 évig tartott
1: ez? Hát nagyjából, tehát hogy azt írt ez a három szervezet, hogy hát gyakorlatilag ugye párthovatartozástól függetlenül ugye szakmailag nagyjából egy konszenzus volt ez ügyben, és ugye úgy tudtak dönteni, meg szavazni erről, hogy akkor tényleg azért itt fel a kezekkel a GMO-val kapcsolatban.
2: Majd én eldöntöm, mit kell itt csinálni.
1: Jaj, hagyjál már.
2: Igen. Majd én népszavazás, kész.
1: Az, mint Svájcban. Svájcban mindenről népszavaznak.
2: Azért mondom, ennyi. Érted, meg kell szavazni. Jogunk van tudni, vagy nem? Ez a kérdés.
1: Választatok!
2: Vagy nem?
1: Talpra kész. Magyar! Kész!
2: Talpra egy magyar, így. Döntsetek!
1: Jó van, igen. Ja, na, igen. Értitek, hogy nem fekete, nem fehér, tehát, hogy az meg, hogy brutális aszály van, és akkor, ha belepiszkálunk egy picikét, mondjuk a, nem tudom, a búzának a DNS-ébe, és az egyik szekvenciát ott még ketté vágdod, és akkor összerakja ott, nem tudom, a Jurassic Parkban, és akkor ezáltal mondjuk kibírja a 40 fokot 3 hétig folyamatosan a búza, meg a víz veszteséget is jól tűr, és mégis lesz termés. Most akkor ez igen, belenyúlunk-e, vagy nem? Ahogy mondta Bazsi is, hogy ez egy morális, erkölcsi dilemma is, bár gondolom azért itt a legkevésbé ezzel foglalkoznak. Minden esetre meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Szerintem még, ahogy mondta Balázs, azért ugye ez előjön hónapról, vagy évről évre azért így biztos. Tényleg. Ugye 12 környékén volt egy nagy csörte, de folyamatosan forrón tartja ezt a szakma, úgyhogy fogunk még erről szerintem beszélni. Addig is mindenki táplálkozzon egészségesen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

0: világi vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Te írtál egy szörnyfilmet.
4: Sík, a bigekágyú!
1: Idén...
4: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani!
1: Minyonok is szörnyek. A moziban.
5: Reklámot hallottak.
6: 7 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Sorra érkeznek a családokat és a vállalkozásokat sújtó döntések a Tiszától. Így fogalmazott most közösségi oldalán Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője. Vala Mihály azt írta, megszüntették a jelzálog kamat stoppot, elérhetetlenné tették a kis- és középvállalkozások 3%-os hitelét, valamint kivezették a védett üzemanyagárakat. Hozzátette, emellett tervezik az árésstopp megszüntetését is, miközben a gyümölcs és zöldség áfa 5%-ra csökkenéséből egyelőre semmi sem valósult meg. A Nógrádi Honatja azt is írta, a kampányban ígértnél jóval kevesebb gyermek kap iskolakezdési támogatást, ráadásul ezt is két részletben fizetik ki. A második rész csak novemberben utalvány formájában érkezhet. Sorolta, júliustól emelkednek a bankszámlák költségei is, mert a díjstopp lejárt, a bankok pedig sorra érvényesítik az infláció miatti díjemeléseket. Eltörölték a 3+3 millió forintos vidéki otthonfelújítási programot is, és emelkedik a nem lakossági felhasználók vízdíja. Mobil útakadályokat helyeznek ki Vácon a 7 kápolna ligetben, ezzel megakadályozva az illegális parkolást és az átmenő forgalmat. A Váci Egyházmegye a döntést úgy indokolta, a liget 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt álló terület, amely régóta pihenni és az aktív kikapcsolódás és az imádság helyszíne. Ugyanakkor az elmúlt időszakban rendszeressé vált, hogy autók és egyéb járművek engedély nélkül hajtottak be, ezzel károsítva környezetet. Az útakadályokat augusztus elején telepítik, és csupán az autós közlekedést korlátozzák. Gyalog és kerékpárral továbbra is átjárható marad a liget. Teljes hajózárat rendelnek el a hatóságok úszóverseny miatt a Szentendrei Dunaágon. A Szentendrei Postás strand és a budakalászi Ebihal büfé között vasárnap reggel 9 óra és dél között közölték a szervezők az MT-vel. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek meg. Az úszókra két hajó, 30 fős mentőszolgálata vigyáz majd. A helyszínen lesznek a Pest megyei kutató mentőszolgálat tagja, valamint a Dunai Vízirendészet, csak nem 2 tucat vízi járműve is. Az indulók egyesével rajtolnak, majd így elkerülhető lesz a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik az új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés dönthessen arról, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Azt írták, az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Hozzátették, az élő környezetért felelős minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambíciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta eltelt 1,5 hónap, mert gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt.
9: Időjárás.
7: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Balassagyarmat és Vác térségében 27-28 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
5: Közlekedés.
7: Sebességellenőrzésre lehet ma számítani Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
0: Ez a reggeli ritmus.
5: Ez történt hétfőn reggel.
6: Dunakeszin vagyunk ebben az órában. Jó reggelt hallgatok, szevasztok, reméljük, hogy mindenki rendben van, jól van, aki most ébredt, annak egy nagy taps. Kávézatok, reggelizetek, és akkor irány, ahova menni kell. Jó?
8: Ez van, a jó reggelt kívánok én is mindenkinek, no. Sziasztok.
6: Oké, Dunakeszin vagyunk mi pedig azért, mert hogy szeptembertől meg fog újulni a helyi buszközlekedés, ami nem csak a menetrend átalakításról szól, hanem egyfajta ilyen rendszer tisztításról, fenntarthatóbb rendszerről, a hatékonyabb rendszerről fog szólni. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni majd egy picit, mert ez gyakorlatilag minden Dunakeszi lakost érinteni fog. És mondom, ez többről fog szólni, mint arról tényleg, hogy most akkor nem tudom én, összehozzuk a helyi járatoknak az indulási érkezési időpontját, mondjuk nem tudom én, a MÁV-val. Érted, mire gondolok, Sanyika, hogy igen, akkor odaérje a csatlakozáshoz, stb. Igen, ez többről fog szólni. Diósi Csabival fogunk beszélgetni mindjárt, ő Dunakeszi polgármestere, hogy akkor pontosan mit tartalmaz az egész történet. Pláne azért is, mert ugye most itt ez a brutálisan nagy és gigaszuper nagyon jó diáknegyed, amit még egyébként sajnos én saját szemmel nem láttam, de erről beszélgettünk már egy jó párszor, akár a polgármester úrral is, hogy egy brutális oktatási beruházás volt, és egy iszonyat, nem tudom én, európai szintű sztori jött össze, és azért ez ugye hozza magával a sok gyereket, egy új oktatási infrastruktúra, azért ott tényleg ott is menni kell a buszoknak, reggel, csúcsforgalom, agglomeráció, tumultus, izétet, teljes halál, valahogy ezzel amit kezdeni kellett, és ugye ezt kezdték el aztán egy picit most fésülgetni, ugye az iskolák ki meg a becsengetési rendjéhez, ugye busz kapacitások, az, hogy akkor valós utasszáme vagy nem, tehát ugye, hogy így mennek az utasok, vagy nem mennek az utasok rajta, és akkor üresen megy a busz, ami azért szintén költség mondjuk, pláne azért, mert hogy ingyenes, az a fajta tömegközlekedés a Dunakeszi lakosok számára, pontosabban oké, hát most 100 forintos éves bérlet van, tehát hogy na, érted, jelképesen egy ennyi a történet, azt hiszem, tehát hogy megújult arculat lesz, aztán ugye itt a helyben élő, de a Dunakeszi lakcímmel még nem rendelkező lakosokat is ugye a hivatalos lakóhelyük bejelentésére akarják ösztönözni, hogy akkor még fenntarthatóbb legyen ez a helyi közszolgáltatás. Tehát elég komoly dologról van szó, ami nem egy-két-három hónap alatt
8: nehéz lett ellenőrizni.
6: Készült el. Igen.
8: Én megyek például oda, és én itt vagyok budapesti lakosként, hogy akkor éppen Dunakesziként milyen áron tudom igénybe venni a szolgáltatást.
6: Azért mondom, nem egy egyszerű sztori ez, és ez azért nagyon sokáig húzódott, ugye plusz még nem is beszéltünk arról, Max, csak reggel, ugye, hogy ott azért több ilyen hiper, szuper nagy bevásárlóközpontok vannak, ahhoz egyébként persze kapcsolódtak ugye járatok, amik aztán ingyenesek voltak, meg nem is, meg tehát mindegy, sokféle ilyen varia volt, amit most próbálnak valahogy összerakni, és a Csaba elmondja mindjárt, hogy akkor ez pontosan mit fog jelenteni.

0: Ez történt. Hétfőn reggel.
1: Dunakeszin vagyunk ebben az órában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mégpedig azért, mert hogy szeptembertől eléggé komolyan átalakul, letisztul, lehet azt mondani, a dunakeszi helyi buszközlekedésre, és ugye nem csak, ahogy mondtuk az előbb, ilyen menetrend módosításról van szó, hogy akkor mondjuk el tud érni a busz meg a MÁV csatlakozást, hanem azért itt egyfajta fenntarthatóságról van szó, kapacitás ellenőrzésről van szó, utas számlálásról van szó, rendszerek összepattintásáról van szó, mert hogy itt, ahogy mondtuk az előbb is, ugye itt a helyi járatok mellett, itt a nagy hipermarketeknek is voltak, vannak járatai, ugye akkor azokat összehozni, mi merre megy, hogy is, ugye mivel egy...
2: Szerintem azok még a mai napig megvannak, és nem csak ott, Budapest,
1: igen,
2: más környékén is tudom, meg felénk ott gyár felé is voltak ilyen járatok. Egyszer-egyszer utaztam velük, hát ugye nem volt az a semmi baj.
1: Igen, ingyeres, csak ugye az, hogy akkor ingyenes volt, vagy nem, akkor azt, tehát akkor azt fogod használni, akkor mondjuk helyi járatnak, érted, hogy csak okos vagy, tudod?
2: Na,
1: komolyan. És akkor azért ezt hogy tarts fönt, akkor ugye önkormányzati szinten is a buszközlekedés. Tehát egy összetett dologról van szó, és pláne azért is, mert hogy tudjátok, hogy ez egy agglomeráció, rengeteg ember van, és ahogy mondtuk, a Diáknegyeddel is lett egyfajta oktatási központ a városban, úgyhogy azzal is kellett foglalkozni. Tehát, hogy egy ilyen brutális meló volt, ami nem tegnap indult el, és még szerintem még mindig azért ezen dolgoznak, de úgy tűnik, hogy akkor szeptemberre ez az egész már egy picit ki fog simulni, és a reményekhez kapcsolódván fenntarthatóbb lesz. Úgyhogy erről beszélgettünk Diósi Csaba polgármesterrel, aki itt van a vonalban, és akkor át beszéljük azt tényleg, hogy azért miért is több ez annál, hogy akkor most a menetrendeket rendbe tesszük, és akkor a csatlakozás mondjuk a busz meg a vonat között meg lesz, és jó lesz, úgyhogy a polgármester úr itt is van a vonalban. Szia, Csaba, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek!
1: Szia! Na, akkor kezdjük is bele. Hát egy komoly rendszertisztítás, összepattintásról van szó, ugye talán mondhatjuk azt, hogy ez egy nem tudom én, több éves meló mondjuk, amit ti véghez vittetek most?
3: Igen, azt, hogy a mostani rendszer fölállt, azt hiszem, hogy a 2010-es évek elején indult el ez a folyamat. Akkor gondoltuk azt, hogy úgy próbálnánk meg a tömegközlekedést javítani, hogy az akkor meglévő egy önkormányzati buszjáratot megpróbáltuk megerősíteni azzal, hogy tudtuk, hogy itt a városban jár két ilyen nagy bevásárló cégnek saját járata. Aha. Ott mindig konfliktus volt, mert a helyiek felszálltak, de akkor a buszsofőrnek kellett mondani, hogy csak azt viszi el, aki a
1: hát megy a hipermarketbe. Igen,
3: igen, aki igen, a hipermarketbe megy. És akkor voltak ezek a konfliktus helyzetek, illetve nem volt összehangolva a hipermarketek járata a városnak a járatával, és előfordult, hogy egymás után mentek, és akkor jött az a gondolat, hogy hangoljuk össze, beszéljük meg, hangoljuk a helyközi járatokhoz is, és akkor így tulajdonképpen négy szolgáltatót összehangolva egy sokkal magasabb szintű ellátást tudunk biztosítani. Akkor megegyeztünk a hipermarketekkel, és gyakorlatilag nagyon sokat javult akkor a tömegközlekedés.
1: Aha, akkor így indult az egész, igen.
3: Így indult, igen, és emiatt is van az, hogy Dunakeszin ingyenes volt, illetve ingyenes jelenleg is a tömegközlekedés, hiszen így, hogy összehangoltuk ezeket a járatokat, egy fura szituáció lett volna, hogyha valamelyik fizetős, valamelyik nem, és akkor
1: jogos, igen.
3: Úgyhogy emiatt alakult ez ki. Ez azóta is így van, persze azóta sok változás volt. Volt olyan hipermarket, aki megszüntette a buszjáratát. Mi magunk sokat fejlesztettünk, tehát az önkormányzat kicsit erősebbé is vált, és akkor most már négy járata van az önkormányzatnak, tehát nagyon sokat javult a közlekedés. És most szintén azért került elő a dolog, mert most már ilyen finom hangolásokra van szükség. Persze itt az élet változik, ahogy mondtátok, elindult a Diáknegyed, az megint egy új közlekedési helyzetet teremt, és most úgy gondoltuk, hogy akkor megpróbáljuk a modern technikát igénybe venni, és hát voltak céljaink. Ugye az egyik fontos célunk az volt, hogy tudjuk folyamatosan azt, hogy milyen igények vannak, milyen konkrét terhelés alatt van a rendszerünk, ezért be fogunk vezetni egy olyan rendszert, ami folyamatosan figyeli az utasszámot a buszokon, és itt tulajdonképpen jelen időben kapunk információt a kihasználtságról, tudni fogjuk, hogy nyári időszakban milyen busz sűrűségre van szükség, amikor nincs iskola. Eddig ezek a dolgok nem kerültek górcső alá, tehát annyira nem vizsgáltuk ezt, és mi azt várjuk ettől, hogyha a valós igényeket megismerjük, akkor sokkal jobb megoldásokat fogunk tudni javasolni. Persze mindig van felmérés a lakosság részéről, tehát mindig felmérjük a lakossági igényeket, de nagyon sokszor ott ilyen egyedi igények kerülnek megfogalmazásra, és azért szeretnénk egy ilyen rendszert, hogy lássuk pontosan a kihasználtságot.
1: Tiszta. Beszélgessünk még, bocsánat, egy pár percünk van azért, ugye itt a lakcím történetével is, mert azért ebben is akartak valami kis tisztítást vagy rendet tenni.
3: Igen. Tulajdonképpen az önkormányzatok abban érdekeltek, hogy mindenki az állandó lakcímével hozzájuk legyen bejelentve, hiszen a különböző állami támogatások, meg a különböző szociális, nem tudom, a hozzájárulás, szolidaritási hozzájárulás az a lakosság szám alapján van kiszámolva, és minél több az állandó lakos egy településen, annál jobb számok jönnek ki.
1: Világos.
3: Ilyen tekintetben, és mi azt tudjuk, hogy több ezer ember él Dunakeszin olyan, aki nincs állandóra bejelentkezve.
1: Aha.
3: És ezért most próbáljuk minden módon elősegíteni, illetve motiválni az embereket, hogy bejelentkezzenek hozzánk. Ezért a különböző egyébként Dunakeszi adófizetők pénzéből finanszírozott különböző lehetőségeket szeretnénk egyre inkább ahhoz kötni, hogy egy állandó lakcímmel ide be legyenek jelentkezve. Ez most már különböző rendezvényeinknél is így van, például a Dunakeszi Feszten is azt tud ingyenesen bejönni, aki ide van bejelentve.
1: Aha.
3: És most a buszközlekedésnél is be fogjuk ezt vezetni, hiszen sokan mások is igénybe veszik a buszainkat, sokan olyanok is igénybe veszik, akik egyébként itt laknak, csak nincsenek ide bejelentve, és emiatt a dunakesziseknek továbbra is ingyenes lesz, egy 100 forintos regisztrációs díj van, azért mert egy ilyen országos rendszerhez csatlakozunk, hogy egyszerűbb legyen ezt az egészet adminisztrálni, és a nem dunakeszis, tehát aki nincs bejelentkezve ide, de itt lakik, vagy amúgy nem itt lakik, csak használja a rendszert, őnekik pedig egy a régióba szokásos viteldíjat kell majd megfizetni.
1: És akkor éppen ezt tudtuk, hogy ösztönözni, hogy akkor hát legyen azért minden többen, akik ott vannak, helyi lakcímmel rendelkezzenek, és begyenek hozzátok jelentkezve.
3: Ez nekünk egy nagyon fontos szempont, és most így ezt a fajta átalakítás során ezt is belevettük.
1: Oké. Még egy gyors kérdés, Csaba, hogy akkor a szeptembertől indul, de akkor gondolom, itt nem arról lesz szó, hogy akkor nem tudom, aki nem fölpattan a járatokra, és akkor mégsem tudnak ezt így, de akkor tehát én gondolom, hogy nem a szankcionálással fogtok indulni, hanem azzal, hogy akkor ezt az egészet azért így beindítsátok, gondolom én.
3: Igen, természetesen, hiszen most már több mint 10 éve hozzászoktak az emberek, hogy ők csak fölpattannak a buszokra.
1: Igen.
3: Úgyhogy elején nyilván szeptembertől indítjuk a rendszert, de az elején nem fogjuk otthagyni azokat, akik még esetleg nem gondoskodtak regisztrációról, de nyilván a jelzést megkapják, és akkor egy idő után pedig ez komolyra fog fordulni ez a dolog.
1: Oké. Okay. Csaba, köszönjük szépen, és akkor sok sikert hozzátok, meg a témához, meg a munkához, aztán max ma szeptember környékén, akkor az első visszajelzések kapcsán tudunk megint beszélni veletek, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál velünk, polgármester úr.
3: Köszönjük az érdeklődést.
1: Köszönjük, szia-szia, minden jó
3: napot.
1: Szia-szia-szia. Na, erről szól a történet. Azért egy óriási meló ez, nem, Sanyi?
2: Az én továbbra is fenntartásra kezelem ezt a dolgot. Én továbbra is azt mondom, hogy nehéz lesz azért azt ellenőrizni, meg hát nem tudom, mondjuk próbáltam volna Csabát csak már kérdezni, csak az időnk lejárt, mert most nem laknak épp elegendőn a Keszin?
1: Ami mire gond? Hát de igen, hát, de éppen az, hogy
2: bejelentkezzenek.
1: Hát igen, de az a baj ugye, hogy itt az egy dolog, hogy most érted, nem tudom, én budapesti vagyok, veszek egy Dunakeszin egy házat, de egyébként ott élek, de nem vagyok bejelentkezve oda, nem tudom, évek óta, mert hogy nem tudom, én még a Pesthez is köt mindenem, és ilyentől kezdve ugye hiába, hogy sokan laknak Dunakeszin, de abból nem tudom én, lehet, hogy x ezer nincsen bejelentkezve oda. érted, mire gondolod? A lakcímkártyán nem az van, hogy Dunakeszi.
2: Az, az lett volna még igen egy érdekes tehát, kérdés, hogyha mondjuk van egy ideglenes lakcíme Dunakeszi.
1: Hát itt az a lényeg, hogy akkor legyen Dunakeszi lakcímed, ugye, mert hogy gyakorlatilag oké, hogy ott vagy és vették egy szót is ott ész, de a rendszerben tehát nem látnak téged a Matrixban. Érted? Tehát, hogy nem vagy ott, de egyébként meg ott vagy, és ugye épp ezt akarják kiszűrni.
2: Ez hogy tudja buszsofőrrel megoldani?
1: Nagyon jól, mert hogy egyébként van egy ilyen alkalmazás, amit ugye a alkalmazásban kell helyi lakosként ugye regisztrálni, és ugye a rendszer ellenőrzi a jogosultságot, és hogy utazás ellenőrzésekor a buszokon egy ilyen QR kódos kis csippantóval te mész és kész ennyi. Tehát meg lehet már ezt simán oldani, Sanyika. Na, beszélgetünk erről még mindjárt.

0: történt hétfőn reggel.
1: Diósi Csabával beszélgettünk az előbb. Jó reggelt mindenkinek, hogy Dunakeszi polgármestere volt a vendégünk, és Dunakeszi még a téma, mégpedig azért, mert hogy hát szeptembertől fog beindulni egy megújult helyi buszközlekedési rendszer, megújult finom hangot menetrenddel, korszerűbb működéssel, és ugye helyi igényekhez, hát igen, jobban igazodó rendszer az, amit most már összehoztak, és ugye hát szeptemberben lesz majd a puding próbája, és erről beszélgettünk, hogy pontosabban miért is volt erre szükség, hogy áll össze az egész történet. És ugye a végén ugye arról beszélgettünk még, hogy akkor hogyan fogják ellenőrizni. Hát egy ilyen kis QR kód a sztoriból, Sanyika.
2: Hát jó, csak én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatosan.
1: Mert?
2: Azért, mert reggel például, vagy délután a csúcsidőben mennek a gyerekek az iskolába, meg mit tudom, tudod milyen nyomulások, kis nyomorkodások vannak, tehát hogy épp hogy fölférnek a buszra, stb. Hogy tudja, ez nagyon nehezen lesz követhető, meg mennyit fognak késni a buszokért.
1: Mi a különbség a között, ugye, hogy gondolom azért minden, tehát azt tapasztalom, ugye, hogy ez az első ajtón száz fel, ugye? Tehát, hogy igen.
2: Már az tumultus tudok.
1: Te első ajtón száz fel, tehát ahhozat, hogy akkor a kisgyerek, vagy a nem tudom én, a felnőtt ember kiveszi a pénztárcájából a bérletét, és bemutatja, vagy a jegyét, és akkor, hogy akkor a telefonnal egy-egy csippant, nem sok különbség van.
2: Ide, hogy időben sok lesz.
1: Semmi, Sanyika. Tehát semmi. Azt, hogy te ott van, itt van a bérlet, kész, enged tovább téged, vagy...
2: Azt nem, azt sem veszik elő, tehát elő sem akarja venni, és akkor keresi, azzal megy, áll a sor.
1: Nem hiszem, ez teljesen rendben lesz szerintem ezzel. Tehát, hogy ez már 2026, tehát Dunakeszi. Tehát, hogy itt már, Sanyika, ez már ilyen az élet, érted? Tehát mész a nem tudom, mér a koncertre, és már nem kell nyomtatnod jegyet, érted? Tehát mész a reptérre, tehát hogy fizikálisan nincsen repülőjegy. Tehát ez már ennyi. Fogod, egy klik, kész. Tehát ez simán fog menni. Ugye azért beszélgetünk erről, mert egyik fontos dolog az, hogy azt szeretné az önkormányzat elérni, hogy aki Dunakeszin él, de még nincsen bejelentkezve Dunakeszinre ugye állandó lakosként, azt tegye meg, mert ugye hiába, hogy sokan laknak, lehet, hogy egy jó páran azért nem jelennek meg a rendszerben ezáltal, és ugye különféle támogatások, nem tudom, mi hozzájárulások, akár az állami rendszerből, azok ugye azzal arányosak, hogy mennyien laknak egy adott városban, és ugye így akkor lehet, hogy pénztől, lehetőségtől esik el a város, és ugye éppen ezért szeretnék ezt összehozni. Másrészt meg ugye Dunakeszi lakosoknak ugye az éves bérlet az kvázi 100 forint, ugye az a regisztrációs díj, ugyanakkor meg nem fair, hogy ő meg egyébként meg mégse, érted? Tehát, hogy itt valami én kis rendszertisztítás lesz. És ugye mondta Csaba azt, hogy itt nem a szankcionálás lesz majd az elsődleges cél nyilvánvalóan, mert még ugye szeptemberben ez így most be fog indulni, de utána azért ez már komolyan lesz véve, és akkor ezáltal tudják ezt fenntarthatóbbá tenni.
2: Hát legyen így.
1: Én adom, szerintem ez jó lesz.
2: Nem nagyon hiszek ebben, hogy ezt be lehet tartani.
1: De mit csodál?
2: Meglátjuk.
1: De mit?
2: Hát ez egész, ebben olyan káosz lesz a felszállásnál, hogy hihetetlen.
1: De most az, hogy ki a...
2: menetrend tartás biztos, hogy nem fog tudni működni.
1: Ja, hogy helyileg... Ja, nem buszok tudom.
2: Nem. Biztos.
1: Sanyika, tudod, hogy nagyon hülyék vagyunk hozzá, tehát hogy ilyet azért kijelenteni azért nálad, meg nálam is sokkal okosabb emberek vannak, tehát azért ez ki van találva. Szerintem már Nyugat-Európában ez bőven alkalmazzák, és nem hiszem, hogy késnek a buszok, mert egyébként ez egy My Bus Direct nevű alkalmazás, ezt nem hiszem, hogy Magyarországon használják. Tehát, hogy...
2: Hát alkalmazás ide, alkalmazás oda, lehet neked akármilyen alkalmazásod, ha az emberek nem tudnak a fejlődés útjára lépni, és a fejlődésre nem tudják felvenni a harcot.
1: Miért ne tudnák? Miért ne tudnák?
2: Mert sok esetben nem akarják.
1: Mert
2: azt mondja, hogy nem ismersz, tegnap is veled jöttem.
1: Hagyja, mert 2,5 évesen már a gyereknek a kezében nyomkodják a telefon. Tehát a gyerek igen,
2: a felnőttekkel lesz itt a legtöbb.
1: Hát de már érted, de már megvan az, hogy akkor ilyentől kezdve a generációváltás még megvolt. Tehát már felejtsük el, tehát meg fognak szűnni a posták. Nem lesz posta. Érted? Teljesen...
2: De mégis...
1: Igen, ki fog halni majd...
2: 70%-a még mindig csekken adja fel.
1: Ki fog halni majd, így van, generációváltás, ki fog halni majd, ez a korosztály, a kis postás, kis csekkes, nincs postára szükség. Tehát nem tudom...
2: Már régóta nincsen,
1: igen,
2: tudom.
1: Azért mondom, tehát, és egyébként mondjuk, nem, QR kódos, pittyentős történet lesz, mondom, tehát repjegyed a kezedben nincsen. posta meg fog szűnni, nincs rá egyáltalán. Tehát, hogy én kötök mondjuk egy telekommunikációs céggel egy szerződést, beszéltem pont a múltkor, most amikor volt Ákossal, és mondta azt, hogy nekem van applikációm, jó, akkor nehogy sárga csekken küldjed már, mert 800 forinttal több a havidíj.
2: Ez így van, hát ezt már évek óta így csinálom én is.
1: Tehát azért mondom, hogy Sanyika, hát ez ennyi, tehát, hogy meg fog szűnni a posta, most már ugye mondom, repjegyek, megszűnnek a bemész a, nem tudom én, a kis irodába, és akkor megveszed a Metallicára, egy csak ott van egy a borítékba, ezek mind meg fognak szűnni, és QR kóddal fogja pittyen tenni gyorsan, a buszon a kisgyerek is, a középosztály is fognak bemenni. Ez a jövő, Sándor. Ne félj, senki nem áll az útjába, nyugi. Max, te. De majd elgördítünk téged onnan, ne félj.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest Bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyar.hu.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

0: mozgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Te írtál egy szörnyfilmet.
4: Sík, a Bigger Kaiju.
1: Idén.
4: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
1: Minyonok és szörnyek a mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Salgótarján több város részében csaptak le a napokban a rendőrök kábítószer terjesztőkre. A Bagyasalja város részben tevékenykedő dílerek ellen hosszabb ideje gyűjtötték a terhelő adatokat és bizonyítékokat a nyomozók. Egy időben három helyszínen ébresztették az ott lakókat és fogták el a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 29 éves férfit és 27 éves feleségét, valamint két további helyszínen egy 28 éves férfit és egy 26 éves nőt. A hatóság megalapozott gyanúja szerint mindannyian saját és családjuk megélhetésének biztosítása érdekében jelentős haszonkulccsal hónapok, esetenként évek óta kábítószerrel kereskedtek, amit pakkokba porciózva adtak el a lakóhelyükön megjelenő vevőiknek. A rajtaütések során folytatott kutatások eredményeként összesen bruttó 379 g kábítószernek minősülő fehér port és 11,4 g marihuánát, valamint 663.500 forintot, aranyékszereket és értékes műszaki cikkeket foglaltak le az egyenruhások. A Váci Egyházmegye várja a területén élő és alkotó kézműveseket. A szeptember 19-én tartandó Együtt építjük című egyházmegyei jubileumi nap keretében rendezett keresztény kézműves vásárra. A szervezők a kiállítók számára helyet és áramvételi lehetőséget biztosítanak. Az asztalról, a berendezésről és a szükséges világításról azonban a résztvevőknek kell gondoskodniuk. A kiállítói helyek száma korlátozott, a jelentkezések elbírálása a beérkezett sorrendben történik. Jelentkezni augusztus 15-ig lehet a kultúrakukac@vaciegyházmegye.hu e-mail címen. Teljes hajózárat rendelnek el a hatóságok úszóverseny miatt a Szentendrei Dunaágon, a Szentendrei Postás Strand és a Budakalászi Ebihal büfé között vasárnap reggel 9 óra és dél között, közölték a szervezők az MT-vel. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek meg. Az úszókra két hajó, 30 fős mentőszolgálata vigyáz majd. A helyszínen lesznek a Pest megyei kutató mentőszolgálat tagjai, valamint a Dunai vízirendészet, csak nem két tucat vízi járműve is. Az indulók egyesével rajtolnak, majd így elkerülhető lesz a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt. A Tiszapárt 67%-on, a Fidesz 24%-on áll a választani tudó szavazók között. A 21 kutatóközpont június végi felmérése szerint, amit a 24.hu publikált. A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 6%-on áll a kutatás szerint. A teljes népességben 57%-on áll a Tisza, a Fidesz 20%-on, a Mi Hazánk pedig 5%-on. Megjegyezték, a 21 kutatóközpont májusi felmérése nagyon hasonló erőviszonyokat mutatott. Akkor 69-23 arányú volt az állás a Tisza javára a pártválasztók körében, még a teljes népességben 60-20. Ugyanakkor a két kutatás eltérő módszertannal készült, emiatt nem lehet őket pontosan összehasonlítani. Meghalt egy férfi, miután felgyújtotta magát az ENSZ New York-i székháza előtt, írja a Telex. Egy internetre felkerült videó tanúsága szerint az 52 éves férfi tibeti zászlót tartott a kezében. Az eset azután történt, hogy Kína bevezetett egy új etnikai egységesítést célzó törvényt, amivel kiszélesítik a kínai nyelv használatát az iskolákban és a kormányzati hivatalokban, az etnikai régiókban. Peking uralmát sok tibeti régóta megkérdőjelezi, és azzal vádolják a kínai vezetést, hogy megpróbálja eltüntetni a helyi kultúrát, valamint szigorúan korlátozza a vallásgyakorlást és a nyelvhasználatot.
6: Időjárás.
7: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Balassagyarmat és Vác térségében 27-28 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
8: Közlekedés.
7: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
9: Ez a reggel.

0: ez történt kedden reggel.
1: Itt is vagyunk, és akkor Kína felé vesszük az irányt. Jó, kedves hallgatók. Igen, meg az AI felé, mert hogy ugye, igen, javában zajlanak az egyetemi felvételik, meg ugye majd, ahogy mondta Sanyika, a helyesen, hogy úgyis környékén megjönnek az eredmények. Mit, hogy, ki, merre, hova?
2: Tudod, nekünk is ott van az Óbudai Egyetem.
1: Hát igen.
2: Úgyhogy mindig szoktunk nagyjából hát abban az időtájban beszélgetni az igazgatónével.
1: Így van Melindával, hogy mi a helyzet. Igen, a Tarjáni Képzési Központ. Igen, igen, igen. Na, úgyhogy ez zajlik, ugye? De hát, kérem, van egészen máshogy alakulnak a dolgok, ahogy mondtuk az előbb is, mert hogy 4 év alatt 12 000 elavultnak ítélt képzést zártak be, hogy kész, nem kell. És hát 1200 túlnyomó részt AI-hoz és robotikához kötődő szakot indítottak el. Itt tartunk most. A sztori a következő, ugye tényleg ez 2021 és 2025 közötti periódus. Pontosan 12200 alapképzési programot vontak vissza, vagy függesztettek fel. Miközben mondja, 10200-at újként indítottak el, és ez az ország egyetemi szakainak több mint ugye 30%-át érinti. Ugye megszorítások a művészeteket, a humántudományokat, idegen nyelveket és a menedzsmentet érintették leginkább, amelyekről döntött Peking, hogy az túltelített, vagy ugye gyakorlatilag nincs rá igény. És ugye a cél az egyértelmű volt, hogy több AI mérnök legyen, még több robotikai szakember legyen, még több félvezető fejlesztő legyen, és sokkal kevesebb diplomás a telítetnek számító szakokon. És ugye azt...
2: Miért hozzák ezek? Mikor ismeri már fel a világ, hogy az emberi kapcsolatokra, tehát hogy nekem, ha bármi van, egy húsvér embertől tudjam megkérdezni. És tőle tudjak segítséget kérni. Tehát, hogy mondjuk egy előadó, nem jobb neked, ha bemegy egy egyetemen egy előadó, és ott tart egy előadást, és mondjuk tőle tudsz
1: kérni. Nem arról van szó, hogy AI-ok fognak téged tanítani, csak annyi, ugye, hogy te bemész tanulni, akkor te már mondjuk a humántudományokon belül, vagy a menedzsmenten belül te már mondjuk Kínában nem tudod választani azt a szakot, hogy vállalkozás és menedzsment. Mert abból már nagyon sok ember elitonázott már, és ez már teljesen felesleges Peking szerint. Helyette van egy csomó robotikai szakág, AI szakág, tehát ugye, hogy nem tudom én valaki, mondjuk én környezetmérnök szakon végeztem, és valaki most AI mérnök szakon fog majd végezni, vagy robotika szakon fog végezni, vagy félvezető fejlesztő szakon fog végezni.
2: Tudja hasznosítani majd?
1: Biztos, hogy tudja.
2: Tehát érted, hogy meg lesz a papírod róla, hogy te ezt és ezt elvégezted, tanultad, oké, és fogod tudni, mindenki fogja tudni hasznosítani.
1: Igen, mert ez lesz az élet.
2: Nem baj az, hogy jött helyette, és hogy ilyen nagy számban, több mint 10 000 számot mondtál, 10 000-es nagyságú számot mondtál. Nem baj, csak hogy mindenki, ha ezt majd fogja tanulni, és mindenki így a robotika világába fog elmenni, hát nem tudom, nem egy ilyen tömeg hozzáértő szakma lesz ez is, vagy nem?
1: Nem, erre most akkor igen, most gondolj bele egyetlen olyan sztoriba, ami nagyon érdekes egyébként. Én az elmúlt években ütöttem, vágtam a különféle falunapokon, vagy falunapokat hirdető közösségi oldalakra felpantott plakátokat. Uh-huh. Tehát, hogy paintbe én jobbat rajzolok, komolyan mondom, mint olyanok jöttek elém, hogy egyszerűen, tehát, hogy a fejemet fogtam. Tehát, hogy nem tudtunk túllépni attól, hogy akkor ami igényes, normális plakátok készüljenek el. Az elírásokról nem is beszélve, tehát valamikor olyan betűtípust használtak, hogy ugye ott az ékezetet nem tudja kiadni rendesen, és szörnyű, borzasztó. Most ott tartunk, az a másik véglet, hogy gyakorlatilag ugye mindenki az AI-jal csináltatja meg a programot, a plakátot. Tehát, hogy egy kapta felett az összes, és jelentő kezdve akkor a kérdés felmerül, hogy akkor...
2: Az se jó.
1: Te egy grafikus vagy, akinek mondjuk van saját kreatív dolgai, ötlete, és akkor te szoktál plakátokat tervezgetni, és akkor dolgoztál mondjuk, nem tudom én, itt kis településeken, akkor mindig a Gábort keresték, hogy akkor legyen már a falunapi plakátot, csinált már meg. Most már ez teljesen felesleges. És ez a Gábor nevezetű ember, ez annól mondjuk elment, nem tudom, az EGRI főiskolára, vagy valahova, ott grafikát tanult, vagy ilyesmét, abból neki lett diplomája, etc. Viszont most már Gáborra nincsen szükség alapvetően, mert hogy az önkormányzatok a falunapi plakátot megoldják az AI segítségével. Hiába, hogy egyébként tehát most már egy kapta felett az egész, de mert nem tudnak normálisan promptolni.
2: De ez nem unalmas, hogy ugyanazok.
1: De unalmas egyébként, de,
2: igen,
1: de itt arra akarok ma felhívni a figyelmet, ugye, hogy innentől kezdve akkor az a szak, melyet Gábor elvégzett,
2: annak vége.
1: Feleslegessé válik. Igen. Ennyi. A kínai kommunikációs szóval. Egyetem 5 művészeti szakot, a fotográfiát és a divattervezést szüntette meg, és helyettük 3 intelligens jelzővel ellátott programot indított, azért, mert a jövő az ember-gép együttműködésnek a kora lesz. Ezt így ezzel indokolták egyébként. Igen. Ugyanakkor nem mindenki látja egyetemen jó megoldásnak a szakcserét, mert többek szerint nem egy mereven felépített szakot kellene egy másik ugyanolyan merevre váltani, hanem rugalmas struktúrában kéne az egészet gyakorlatilag összehozni. Úgyhogy jönnek prók és kontrák, ugyanakkor Kína nem az, hogy fölkötte a gatyáját, hanem már ezerre megy előre az AI tekintve, és hát brutálisan le van maradva. Az EU a kullog, az biztos lesz benne. Az amerikai nyilván azért, hogy nyomon követik a történeteket, de hát mi szerintem nagyon le vagyunk maradva ebben az egészben.
2: De látod, nem ok nélkül mondtad azt,
1: hogy?
2: A téma elején, hogy jön az a téma, amitől a Sanyi fél.
1: Igen.
2: És látod, megint itt van, nem lesz az emberiségre, az emberre szükség. Mint hogy Gáborra se lesz most már szükség.
1: Hát a nem, azt a Gáborra máshol lesz akkor szükség, vagy máshol lesz szükség.
2: És mit fog csinálni? Élete végig ezt tanulta.
1: Miért élete végig? Hagyjál ért. Már, megtanulta, kész ennyi ezt. Akkor vagy...
2: ért, ehhez értett.
1: Sanyika, ez
2: nem,
1: pont...
2: Nem fog elmenni zongora hangolónak.
1: Sanyika, ez pont... Miért nem lehetne?
2: Minek? Hol fogja már 49 évesen Gábor megtanulni a
1: simán.
2: Zongorát? Hogy is?
1: Hát figyelj, pont most a Csaraci mondta a rádióban, hogy elment villanyszerelőnek a...
2: Jaj, hallottam.
1: Ennyi, kész. Hát semmi gond nincs belőle. A másik meg az egyébként már, bocs, hogy nem ugyanilyen trend volt például, amikor én voltam gimnazista. Tehát ugye akkor súlykolták a szülők, hogy menjél, diploma. Igen, többre vigyed, mint én. Ugye volt egy ilyen történet. Persze. És akkor ömlöttek ki a diplomások mindenhol. Honnan, tehát, hogy érted, ilyen jöttek a büfészakokat is csináltak, mert te elvégezted ezt, meg azt, meg nem tudom, nem tudtál vele mit csinálni, érted, elmentél bölcsésztek, vagy nem tudom én minek, és jöttök ezzel után, ami mi volt, nem volt szakember, aki mondjuk egy konnektort meg tudtam szerelni, mert nem volt villanyszerelő.
2: Egyébként most is az van, hát nézd meg.
1: Most azért már nem az van, hogy mindegy.
2: Hetekig kell keresned mondjuk egy festőt, vagy valamit normálisan.
1: Hát azért én úgy tapasztalom most legalábbis, hogy azért Balassagyarmaton azért sokkal jobb a helyzet, én azt mondom itt a környéken. De minden lényeg a lényeg, hogy és ugye akkor mi volt a válasz rá? Az volt a válasz rá, hogy akkor ilyentől kezdve el kellett a szakképzést erősíteni, mert nem volt egy normális kőműves, meg villanyszerelő, meg asztalos, meg izé, mert hogy mindenki pumpálta be magát a diplomás közé, és aztán kiderült, hogy akkor nagyon sok minden nem ért. Nem ért. Tehát, hogy érted, mire gondolok?
2: Persze, a világ folyamatosan.
1: Ez változni fog nálunk is szerintem, Sanyika, és ettől ugye nem kell félni, én úgy gondolom, viszont helyén kell kezelni. Tehát, hogy manapság én is már napi szinten használom az AI-t munkához, nem veszem ki, vagy nem adom ki a kezemből az én személyes dolgaimat, meg a kreativitásomat, meg a szakmaiságomat, meg bármit, de azért tudok vele úgy kooperálni, hogy ez nekem a hasznomra fog válni.
2: Csak és majd nehogy eljön és az tök idő, jó. Mi? Hogy reggelente ránk itt nem lesz szükség, hanem majd az AI vezeti a műsort helyettünk.
1: Honnan tudják a hallgatók, hogy már nem az AI vezeti a műsort, Sanyi?
2: Ez is jó kérdés. Én bevallom, én az igazi, eredeti, őszinte, egyetlen, utánozhatatlan Karvai Sándor van.
1: Lehet, lesz az idő, mikor már simán le tudnak téged egy izé elé. Lesz kennelle kész, és akkor meg is lesznek a hülyeségeik is egyébként.
2: Biztos.
1: Igen. Úgyhogy, nem tudom, szerintem azért annyira nem kell tőle félni, de a lényeg az, hogy ha ezt mondjuk globálisan veszed, akkor mérföldekkel, kilométerekkel, bocsánat, előbbre van Kína mondjuk Európához képest. Tehát, hogy nagyon gyerekek. Nagyon. Tehát iszonyat az, hogy ennyire. És ugye azért is sürgető ez a lépés, még ugye erről is szól a cikk, mert a világ második legnépesebb államában ugye a fiatal munkanélküliek aránya 16% felett van, és 2006-ban több mint 12,7 millió friss diplomás lép Kína munkaerő piacára. Tehát érted, hogy 15% a munkaerő aránya, viszont ugye ebben az évben 12,7 millió friss diplomás lép a munkaerő piacra. És ugye egy csomó helyen túlterítettek a dolgok, tehát azért kellett egyébként váltani ezen is, hogy akkor ettől kezdve aki munkaerő, akkor ez az AI-ban keresse meg majd egyébként a munkáját. Tehát ez is benne van ebben. Na mindegy, Sanyika, ez van, úgyhogy még a gondolataidat majd létszeres, még tartogass nekem a dolog után, és akkor beszélgetünk majd még erről.
2: Jó.

0: ez történt kedden reggel.
1: Dübörögnek az AI képzések Kínában, erről beszélgettünk az előzőekben, és arról, hogy Karvas Anyáta nagyon fél, ugye? Igen, nagyjából ennyi. Nem ülepettek le a gondolatok, hogy akkor ez így egy picit így jó lesz, és hogy érted, mire gondolok, hogy így ez mégsem kell annyira félni?
2: Nem tudtam meggyőzni, ne haragudj. Továbbra is azt mondom, hogy ez félelmetes, és nem tudjuk, hogy milyen jövő vár ránk, és én továbbra is azt mondom, hogy tőlünk emberektől veszik el a lehetőségeket. Tehát helyettünk akarnak gondolkodni, helyettünk akarnak dolgozni. Továbbra is azt az egyszerű, bocsánat, primitív mondatomat fogom megfogalmazni, amit mindig is mondtam. Félek, hogy eljön az az idő, hogy ránk már nem is lesz szükség.
1: És csak nem kell dolgoznunk, hanem csak élveznünk kell az életet.
2: És mit csinálunk? Miből fogod élvezni az életet? Mit fogunk csinálni? Pont az a jó az életünkben, hogy van mit csinálni, van egy célunk, van egy napi rutinunk.
1: Jó, Sanyika, más meg azt mondja, hogy oké, milyen élet az, hogy reggel fölkelsz, elmész dolgozni, hazajössz, azért pihensz, hogy másnap megint tudjál dolgozni. Tehát ez az életed.
2: Ez az élet rendje.
1: Nem az a rendje, hanem így élünk.
2: Nézd meg, dögunalom lesz, amikor elmész majd nyugdíjba, és mondjuk, ha nem válasz nyugdíj mellett munkát, nem lesz feladatod, nem lesz miért felkelned.
1: Milyen nyugdíjról beszélsz? Nem értem.
2: Eléri a nyugdíjas
1: kort. Utána meg élvezze az életet, ne hülyéskedjél már, hát akkor mit fog csinálni minden nyugdíj? Hát mit csinál a minden nyugdíjas? Hát élvezi a nyugdíját, hát ne hülyéskedjél már.
2: Nem biztos, hogy tudja élvezni, nem biztos, hogy...
1: Jaj, jó van, de most ez megint összekevered az almát. Ribizlivel. Itt azt beszéltük, hogy ha attól félsz, hogy nem lesz az emberre szükség. Én tök ezt, akkor lehet, hogy el fog majd jönni az az idő, vagy nagyon-nagyon messzi távoli jövőben, amikor már gyakorlatilag az AI végezel minden munkát, tehát gyakorlatilag neked már csak élvezni kell az életet.
2: És akkor majd csodálkozunk, hogy mennyi elhízott gyerek meg ember van, mint most.
1: Ez hogy jön ide?
2: Azért, mert nem fogunk csinálni semmit, mert nem lesz feladatunk ember. Nem kell hová menni, nem kell bemenni a munkahelyedre.
1: Nem kell bemenni a gyár mellé, nem kell bemenni, összeszerelni a nem tudom én milyen kifizéket, nem. És ez baj?
2: Majd az AI megcsinál, baj. Igen, és nagy baj, és nagyon szomorú, mert
1: vagy.
2: Így akarják ellehetetleníteni az emberiséget, a társadalmat.
1: Mert most nem azt csinálják, amikor bemész 12 órába a szallag mellett?
2: Nem.
1: Szaré húgyé.
2: Nem, mert van feladatod, mert tudsz értéket teremteni.
1: Mi?
2: És annak van látszatja, van eredménye, meg kapsz itt a fizetést.
1: Micsoda?
2: A munkádért.
1: De bemegy egy operátor, összerak érted egy hengerfejnek, nem tudom, valamit a szallagban mellett 12 óra folyamatos műszak mellett mondjuk, pisi kártyával tud csak kimenni egyébként vizelni, meg jó, lehet, hogy még...
2: Ezeken kellene változtatni, pontosan.
1: Hát ezek nem fognak változtatni, és ezért kell föl, és megy be dolgozni. Ez neked ez mi? Ez
2: változtatnak az a megoldás, hogy majd az AI megcsinálja helyettünk, én meg ne kapjak egy büdő. Miből fogok élni?
1: Hát majd másból, de mondjuk miből? Pont ebből, tehát figyelj, milyen, tehát ezeket, ha van, amit mondjuk át tud váltani az AI, az mondjuk egy ilyen munka, hogy ne kelljen már az embernek 12 órában azt a munkát eltölteni, hogy össze kell neki rakni valami püngyűt. Hazamegy, és mit fog mondani, hogy milyen értéket teremtettem? Semmiet. 800 darab ilyen kis szírszart én összeraktam ma a szallag mellett. És akkor tök jó, mert megvan a napi a határérték, vagy a napi termelési szám, és hogy nem fognak kirúgni, de jó, mert akkor tehát, hogyha valami
2: értékeli, kapsz jutalmat.
1: Hagyja már békén ezzel.
2: Két hétre a Balatonra.
1: Sanyika, ha valamiért az AI jó, akkor hogy kiváltsa azt, hogy ilyen munkákat kellene az embernek csinálnia. Hát jó, az egész ország összeszerelő üzem lett. Tehát, hogy most már gyakorlatilag ugye kínaiak, meg nem tudom miért, honoluliak jönnek be ide, meg indonézek, hogy ezt a spitnyitári összerakós melókat ők gyakorlatilag megcsinálják.
2: Alkatrészek, stb.
1: Akár. Tehát ezt az AI-jal mi nem lehetne megcsinálni, és akkor ne kelljen az embernek ilyen munkát végeznie.
2: Oké, csinálja meg az AI, de akkor te meg én mit fogunk csinálni?
1: Hát az összerőzemen túl is van egyébként életcsonyika. Tehát, hogy...
2: Hát biztos van, de azért a társadalom nagy része nyilván gyárakban dolgozott korábban is,
1: igen,
2: most is összeszerelő üzemekben dolgozik. Mi mit fogunk csinálni? Gondolod, hogy robottaxik lesznek.
1: Igen.
2: Meg a robotautók, és akkor nem lesz szükség a taxisofőrre, nem lesz szükség az orvosra, nem lesz szükség...
1: Jó, azért az orvosra lesz szükség, nyugis anyika, csak...
2: Nem, mi most már hány robot műt?
1: Na, helyette, hát helyette. Eddig is egyébként voltak már robotikás történetek, tehát, de az, hogy egyébként mi van, hogy van, azért tehát orvosra azért még szerintem lesz szükség. Csak mondom itt azt, hogy oké, ezek egyébként tényleg olyan kérdések, hogy veszélyes a történet, viszont olyan helyeken, ahol ilyen fizikai és ilyen munkát kell végezni, azokat nyugodtan váltsak ki az AI. Tehát nyilván egy orvos ne váltson ki az AI, meg én be nem ülnék egy robottaxiba, és inkább a taxis mellé ülnék be, mert ki tudja egyébként, hogy mennyire aludt jól mondjuk 40 fokban a taxisom, és mennyire van. Nem tudom én képben most, hogy már a 12. órát is a Budapesten, a belvárosban tölti taxisként a 40 fokban, és nem fogunk karambolozni, ez is egy másik kérdés, mert akkor az AI az valószínűleg nincsen, hogy mondjam, nem azt, hogy akkor kialvat meg ilyesmi. Tehát érted, mire gondolok? Azért ja, mondom, hogy árnyalt a történet, tehát...
2: Nem tudom, például azt mondani a pincérnek, hogy kérek még egy kis sót, vagy akármit, érted? Vagy még kérek egy kis levest, vagy bármi egyéb az étteremben. Nem, eldurvult ez a világ. Eldurvult, és én azt mondom, bocsánatot kérek. Nyugodtan írjátok meg, drága hallgatók, hogy egyet értetek-e velem.
1: Vagy nem.
2: Rossz irányba tartunk. Viber számunk 0-35-66-22-62.
1: Lesz ez még téma bőven, Sanyika? Az AI még tartogat meglepetéseket a számunkra, igen.

0: fogsz a kész.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Reklámot hallottak.
7: 9 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Hírek.
8: Sorra érkeznek a családokat és a vállalkozásokat sújtó döntések a Tiszától. Így fogalmazott most közösségi oldalán Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője. Vala Mihály azt írta, megszüntették a jelzálog kamat stoppot, elérhetetlenné tették a kis- és középvállalkozások 3%-os hitelét, valamint kivezették a védett üzemanyagárakat. Hozzátette, emellett tervezik az ár és stop megszüntetését is, miközben a gyümölcs és zöldség áfa 5%-ra csökkenését egyelőre semmi sem valósult meg. A Nógrádi Honatja azt is írta, a kampányban ígértnél jóval kevesebb gyermek kap iskolakezdési támogatást, ráadásul ezt is két részletben fizetik ki. A második rész csak novemberben utalvány formájában érkezhet. Sorolta, júliustól emelkednek a bankszámlák költségei is, mert a díjstop lejárt, a bankok pedig sorra érvényesítik az infláció miatti díjemeléseket. Eltörölték a 3 plusz 3 millió forintos vidéki otthonfelújítási programot is, és emelkedik a nem lakossági felhasználók vízdíja. Mobil útakadályokat helyeznek ki Vácon a Hétkápolna ligetben, ezzel megakadályozva az illegális parkolást és az átmenő forgalmat. A Váci Egyházmegye a döntést úgy indokolta, a liget 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt álló terület, amely régóta pihenni és az aktív kikapcsolódás és az imádság helyszíne. Ugyanakkor az elmúlt időszakban rendszeressé vált, hogy autók és egyéb járművek engedély nélkül hajtottak be, ezzel károsítva környezetet. Az útakadályokat augusztus elején telepítik, és csupán az autós közlekedést korlátozzák. Gyalog és kerékpárral továbbra is átjárható marad a liget. Teljes hajózárat rendelnek el a hatóságok úszóverseny miatt a Szentendrei Dunaágon. A Szentendrei Postás strand és a budakalászi Ebihal büfé között vasárnap reggel 9 óra és dél között közölték a szervezők az MT-vel. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek meg. Az úszókra két hajó, 30 fős mentőszolgálata vigyáz majd. A helyszínen lesznek a Pest megyei kutató mentőszolgálat tagjai, valamint a Dunai vízirendészet, csak nem két tucat vízi járműve is. Az indulók egyesével rajtolnak, majd így elkerülhető lesz a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik az új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés dönthessen arról, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Azt írták, az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Hozzátették, az élő környezetért felelős minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambíciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta eltelt másfél hónap, mert gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt.
3: Időjárás.
8: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Balassagyarmat és Vác térségében 27-28 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
6: Közlekedés.
8: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye!
0: Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.

0: történt kedden reggel.
1: Vácrátót felé vesszük az irányt ebben az órában. Jó reggelt kívánunk minden megafonistának. Rég jártunk már Vácrátótom, ugye?
2: Igen, régen. Jó reggelt, sziasztok.
1: Jó, igen, és igen, tehát még a ottani arborétóval sem voltam szerintem.
2: Jó, pedig nekem is nagy vágyam, hogy egyszer.
1: Nem mentem még el oda, nem voltam még ott, és most dereng el, vagy nem a gyerekkor élményemből, de mindig, amikor beszélgettünk Vácrátót, akkor nyilván mindig ez a csodálatos kert jut eszembe, és nem voltam még ott, úgyhogy egyszer elmegyünk oda, ez egy klassz hely egyébként.
2: Jó, gyönyörű szép. Én nagy, régi vágyam, igen. Mondom, bakancs lista.
1: Nekem is. Na, de nem ezzel fogunk foglalkozni most, hanem azzal, hogy hát egy eléggé klassz lakossági összefogás történt Vácrátóton, mert ugye erről már talán pár évvel ezelőtt is beszélgettünk, hogy hát durrant Vácrátót is, mint agglomeráció, gyakorlatilag egy új lakópark is épült, meg minden, tehát hogy bedurrant a népességszám, ugye mostan a Bölcsi projekt is már jó úton van, tehát hogy jönnek, költöznek, és ugye húzódik már Nógrád vármegye felé is, ugye az agglomeráció, sőt már Nyugat-Nógrádban is itt van, és ugye ezt már mondjuk Vácrátót is érzi, tehát hogy már ilyen Dunakeszi, meg Veresegyház, meg ezek meg betelegettek már, tehát hogy így minden fullos. Fullason van, és akkor azért itt már szépen máshol is keresik a lehetőségeket, akár a befektetők, akár egyébként az emberek, és ugye itt egy friss lakópark is kezdett összejönni, és hát egy nagyon klassz közösségi összefogásról fogunk most majd beszélgetni, remélhetőleg, hogy el tudjuk érni a polgármester Spiegelhardt Lászlót, mégpedig azért, mert hogy itt ennek az új területnek az út, a járda, meg ilyen szennyvíz, meg pontosan, bocsánat, esővíz elvezető, ilyen csatorna, meg csapadékvíz elvezető történetét, ezt helyi mérnökök tervezték meg ügyesben.
2: Figyelj, nyilván akkor egy picit olcsóbb is volt, nem kellett a kivitelezőket megfizetni, akik messziről érkeztek. Na meg a másik, hogy volt helyismeretük.
1: Igen, az tehát ez egy nagyon fontos dolog.
2: Időt nyertek vele.
1: Igen.
2: Most oda hívhatsz, mit tudom, Bajáról, Szegedről, bárhonnan embert, mire ő úgy feltérképezi, felfedezi a környéket, meg átlátja egy picit, azért az mind idő, és nyilván, hogy több nap ezáltal több pénzbe is fog kerülni.
1: Igen, és ugye a helyi mérnökökkel oldották meg ezt, ők tervezték meg tényleg az utat, a járdát, a vízelvezetést, ami azért tényleg egy ilyen tök parádés történet, és ahogy te is mondod, Sanyi, tényleg, tehát hogy azért itt helyismeret tudják, hogy akarják, mi kell, becsöngettek, gondolom én a lakosokhoz, hogy volt egy lakógyűlés, egy fórum, átbeszélték a dolgokat, úgyhogy egy ilyen kis példás-pedás indulása ennek az új kis lakóközösségnek Vácrátóton. Úgyhogy beszélgetünk erről az egészről majd mindjárt Spiegelhardt Lacival, mert tényleg érdekel az, hogy fogadták ezt akár ők az önkormányzat részéről, hogy sikerült ezt megcsinálni, milyen visszhangja volt ennek, meg hogy tényleg ez a kis csipet-csapat munka ez hogy jött össze, úgyhogy egy pár dal, és reméljük, hogy Lacival tudunk erről majd beszélgetni.

0: Ez történt kedden reggel.
1: A Mágas Lágerek után itt vagyunk, üdv a streamereknek is, mert hogy ugye megafonfm.hu-n is tudtok minket hallgatni, hogyha már messze jártok tőlünk, és akkor Vácrátóton vagyunk ebben az órában, és egy tök jó kis helyi lakossági összefogásról kezdtünk el az előzőekben beszélgetni egy picit, amit ugye Karvai Sanyi is nagyon üdvözölt.
2: Bevallom, igen. Na, tényleg. Tehát igen. Tény is való, hogy helyi mérnökök, helyi emberek, akik átlátják a falut, ismerik a falu életét, ők tudnak segíteni, ők lesznek jelen, és tényleg nem idegenek jönnek az ország. Ki tudja, milyen különböző részre. Hát emlékszem, hogy csatornázási munka volt Honton, annó, és akkor valahonnan Szabolcsból jöttek munkások.
1: Hát, hogy ezt nem tudom, honnan jönnek majd a munkások, hogy honnan jöttek a munkások, de mi a lényeg, úgyis azt kezdtük el mondani, hogy maga a megtervezése annak, hogy merre menjen, hogyan menjen mondjuk az út, a járda vagy a vízelvezetést, azt ugye Vácrátóton egy ilyen friss lakóparkban a helyi mérnök, bácsik mérnök nénik csinálták meg, ugye ez a témánk, és azt kezdtük el mondani, hogy milyen jó ez, mert hogy akkor egyfajta ilyen kis ilyen közös platform a közös életednek, nem, hogy így ott vagytok, egy közösségben akkor ezt összedolgozzátok, plusz még nyilván azért ez olcsóbban is kijön ez a történet, gondolom, mert erről beszélgettünk, másrészt meg azért ugye helyismeret, hogy te is mondtad, Sanyi, tudják azt, hogy mi van, hogy van.
2: Igen. Erre mennek, arra ágaznak le esetleg a vezetékek, a csövek, vagy bármi egyéb, nincsenek fölösleges feltúrások, útlezárások.
1: Mindenki tudja, hogy merre.
2: Itt vagyok benne, hogy sokkal flottabbul fog menni is.
1: Igen. Na, úgyhogy akkor beszélgetünk erről, és Spiegelhalter László polgármester a vendégünk, és egy picit akkor erről az új közösségről is, meg erről az új kis megmozdulásról is tudunk vele egy pár percet beszélni. Szia, polgármester úr, jó reggel!
3: Szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Szia, na akkor kezdjük tényleg ezt azt azzal talán, hogy ugye itt arról az a kiindulási pontunk, hogy akkor gyakorlatilag azért ti is már, mint agglomerációs település, már azért itt lakosságszám növekedéssel szembesültök. Ugye mondtuk azt, hogy bölcsi projekt.
3: Hát nem csak az, hogy lakosság növekedéssel, hanem hogyha megnézitek a statisztikákat,
1: igen?
3: Akkor Pest megyében most már 5 éve Vácrátót százalékosan a lakosság növekedésben a legnagyobb.
1: Ó, azt nem is tudtam.
3: Valószínűleg, hogy Érde és a többi nagyobb város létszámban nagyobbat nőtt, de százalékosan, tehát a lakosság eredeti létszámához képest folyamatosan Vácrátót az első most már 5 éve. Hát ez egy óriási növekedés egyébként, és mi kezdetektől, tehát én amióta polgármester vagyok, mindent megpróbálunk helyi szinten megoldani, uh-huh. amit lehet. Természetesen utat nem tudunk építeni, sajnos útépítőnk nincs, de amit lehet, megpróbálunk helyi szinten
1: megoldani. Aha.
3: És évekkel ezelőtt egy pár éve összejött az, hogy lett egy főmérnökünk, aki ide költözött, a Kinga, és egy helyi, régebbi helyi lakos, a Béla lett a településnek a mérnök, tehát a építési felügyelője.
1: Értem.
3: Illetve aki kiadja ezeket a településképű véleményeket. És az ő, a Kinga az egy ilyen aktív hölgy, és összeszedte, hogy vajon kik költöztek ide, mert én akartam egy ilyen tudásbázist csinálni, és
1: ezt
3: összeszedni, hogy ki mivel foglalkozik, milyen vállalkozók vannak itt, és a többi, és a többi, és akkor itt szépen lassan összejött egy mérnök csapat. Van, aki víz mérnök, van, aki vízelvezetéssel foglalkozik, van, aki útmérnök, ugye Balázs, és így mi tulajdonképpen összetudtuk azt adni helyileg, ami szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy pályázatot beadjunk, vagy megtervezzünk valamit.
1: Aha.
3: Ugye a szokásos jó, és nem bántva ezzel az elődeinket, ugye ott történt egy lakópark kialakítás, amiben a fejlesztő azt vállalta, hogy ő megcsinál minden infrastruktúrát, természetesen ez nem történt meg, sőt a tervezés sem, és akkor itt az, akik ide költöztek, szépen azok megtervezték, de már az eddig pályázatainkat is, amit elnyertünk, a nemrég a Bajcsi-Zsilinszky utat is ők tervezték, most ugye a lakóparkban a járdát, az utakat és a vízelvezetést, illetve már hát a mai világban inkább a vízszikkasztás a fontosabb, mert ez egy homokos területre épülő lakópark, és ott nagyon-nagyon fontos a vízszikasztás, mert hogy maradjon ott a talajban víz, az, hogyha elvezetünk minden vizet, attól csak szárasság lesz, nem pedig élhető közösség. Úgyhogy ők abszolút ilyen szemlélettel nézzük a dolgot.
1: Ez nagyon jó.
3: Minden pályázatot, ami megjelenik, most ugye a napokban volt egy pályázat, a zárt kertek megközelítését segítő pályázat, már ezen dolgoznak ők, és ez egy nagyon nagy könnyebbség nekünk, mert nem kell egy tervezőirodát megbízni ezzel, aki jön, felméreget,
2: hanem
3: ők eleve megvannak a felmérés,

0: József, ha ott van, abból főznek, ami van. Bocsánat, hogy ezt mondom. És ha ott vannak helyben szakemberek, akik átlátják, ismerik a kis falucska életét, és akik tényleg úgy gondolkodnak, hogy majd a mi gyerekeink itt nőnek fel, és hogy nem mindegy, hogy miben nőnek fel, gyakorlatilag a saját gyerekeikért csinálják, teszik. Nagyon, szubú, teljesen jó.
1: Igen, csak... Igen, ez tök jó, mert hogy igen, mert egyébként nem kellene megtenniük. Tehát ugye nagyon sokan úgy gondolkoznak, és ugye úgy költöznek az agglomerációval, ezzel kapcsolatban azért egyszer-kétszer beszélgettem a polgármesterekkel is, hogy gyakorlatilag nem tudják azt akár az önkormányzatoknál, mondjuk egy eseményen, vagy egy ilyen nagyobb települési tényleg rendezvényen, hogy akkor kik élnek a településen, mert ugye bejár dolgozni Budapestre, tudod? Ott van, hazajön, és egyébként ezzel nem mozdul ki a lakásból. Tehát, hogy ő nem azért él kint, mert hogy ő a közösségben akar lenni, nem neki, mit tudom én, kell az a x négyzetméter telek, ahol zöld van, csönd van, az el tud menni, el tud nyugodni, és kész, ennyi. Tehát őt ne csesz.
0: Ennek kapcsán akarod most, vagy a következő blogban majd elmesélek egy velem történt jó dolgot.
1: Tehát, hogy ugye ne csesztessék őt. És akkor ennyi. Viszont ugye itt azért ez egy más történet, és azért mondom, hogy azért erre hangsúlyt fektessünk, mert akkor itt az, hogy valaki leköltözik Váczrát útra, vagy Váczrát útra költözik, és ő mérnök végzettségű, tehát kész, az vagyok, és egyébként kezdve nem érdekel. Azt, hogy mi van Váczrát útra, mindenki oldja, mert így kész van, tehát nem azért jöttek, nem, én dolgozzak, érted itt Váczrát, tehát érted, itt egy gondolkodásbeli különbség van megint, egy minőségi különbség van megint
0: a jó
1: csapat kapcsán, úgyhogy ez a jó. Igen, egyébként van még időnk, hogy mondd el, Sanyika, a történetet még a hírek előtt.
0: Ugye ide költöztünk a 20. kerületbe, igen? Budapest. Itt lakunk. És hát azért vannak észrevételeim, vannak gondok, így a járdák, kitüremkedés, fa felnyomta ugye a burkolatot, a járdás, stb. Tehát ez nekem egy picit problémásabb. És felhívtam az önkormányzatot, és mondtam, hogy szeretnék beszélni a polgármesterrel, hogy hogy lehetne megoldani, hogy itt a közelünkben legyen zebra, mi látássérültek vagyunk mindketten, hogy lehetne egy picit változtatni a dolgokon, hogy egy picit akadálymentesebb legyen a történet. És egy pár nap eltérés után, eltelte után felhívott az alpolgármester Zoltán, és beszélgettünk, és összeírta az én észrevételemét, hogy nagyon benőnek a faágak, meg mit ezáltal, hogy nehezebb a közlekedés, a járdán is szűkek, nincs zebra, stb. És nincs taktilis jelzés, nincs vezető sáv. És akkor megkérdeztem, mivel foglalkozunk. És mondtam, hogy rádiós műsorvezető vagyok, meg tapasztalati szakértő, és hogy járunk iskolákba, óvodákba, szemléletformáló előadásokat tartani, az esélyegyenlőség jegyében, stb. És akkor mondta, hogy küldjem már át a programot. Átküldtük a programot, egy órán belül visszahívott, és azt mondja, hogy ők most a digitális eszközök ellen harcolnak a fiatalok körében, főleg az óvodák körében, és erre nyertek támogatást pályázat útján, és hogy kapcsoljuk össze a mi programunkat közösen, és akkor gyakorlatilag ő azt szeretné, hogy mi itt a 20. kerületben az összes óvodába és iskolába elmennénk, a digitális tiltás mellett, amit ugye ők hoznak programot, mellette megtarthatnánk a szemléletformáló előadásainkat.
1: Uh-huh. Tehát akkor pénzé konyaráltál a polgármestertől, apakestől, és kapsz. Ez a lényeg.
0: Nem.
1: Jó, rendben. Oké, rendben. Hát támogat pályázat, tehát el kell számolni a költségekkel.
0: Hát jól de van. Attól még azt nem mondta, hogy nekem pénzt ad, mondjuk reménykedem.
1: De jó van, ennyi. Hát egy óriási párhuzamot lehet vonni eszközött keres hallgatók, meg a Váczrátóti önkéntes mérnök csapat között. Mindegy, hagyjuk. Köszönöm szépen, mert megint megcsákáztad az egészet. Jönnek a hírek, meg a mi egymás.

0: ez történt kedden reggel.
1: Nem akarok foglalkozni az utolsó két percben hallottakkal, ami az előzőekben volt. Vácrátó továbbra is a téma még ebben a pár
2: az
1: percben.
2: Oké, de itt is látod, összejött az, hogy itt a kerületben én mihez értek, összetudtuk kapcsolni.
1: Aha.
2: Itt helyben, és nem aha. kell máshonnan hívni szakértőt, mert aha. nálam jobbat, kedvesebbet, aranyosabbat, szerényebbet, úgysem találnának.
1: Istenem, na, jó van, tehát Vácrátót a témánk, és erről beszélgettünk az előzőekben a polgármesterre, Spigárte Lászlóval, hogy hát egy eléggé klassz kis mérnök csapat jött össze, akik például most az új lakóparknak itt az út járda, meg a vízvezetését tervezték meg közösen együtt, és hát ez mennyire jó történet, és valóban az, és tök jó, hogy ugye ilyen tudásbázist, adatbázist hoznak ki az önkormányzatban, és ez nagyon klassz dolog, úgyhogy felmérni azt, hogy akkor milyen szakemberek költöznek be a településre, ugye? Az elmúlt 5 évben ugye a 100%-os arányosan azért bedurran nagyon Vácrátót, és ugye, hogy akkor hogyan lehetne akár ezt a know-how-t, meg ezt a tudást, ezt valahogy akkor itt összerakni, és a közösség számára ezt valahogy hasznosítani. Zseniális és csodálatos példája ez Vácrát ott. Ennek Vácrátót, meg ez a kis csapat. Nem oda vagyok érte. Mert mondom, szerintem ugye nagyon sokan olyanok, akik az agglomerációba költöznek, hogy ők oda-vissza ingáznak, Pest, meg nem tudom mi, akár Vácrátót, nem tudom én, Szőlőtliget között, legyen meg nekik az a X négyzetméter hátul a kertben, őket nem érdekli az, hogy mi van a városban, vagy mi van a településen, nem érdeklik a kultúrprogramok, nem érdek semmit, csak azt,
2: egyébként
1: hogy...
2: igen. Tehát szerintem
1: ilyen,
2: munkából,
1: ilyen biztos, letusol, hogy van.
2: És... letusol, és akkor otthon van a kis udvarában, a kis baráti körében, este megisznek egy-egy sört, vagy mit tudom én, üdítőt, teljesen minden, reggel meg elmegy dolgozni.
1: És ennyi?
2: Semmi kötődése nincs a településhez, semmi kapcsolódása nincs, csak te látod azt, hogy már megint hazajött az a mit tudom, milyen automárkával érkezik.
1: Igen, és akkor ugye... És ez nem jó, ugye, hogy mondjuk
2: én... róla semmit.
1: Igen, és hogy egy település sem, és akkor ez kicsoda, tudod? És akkor egyébként itt vagyok már 3 éve, csak ritkán járok ki. Ja, oké. Okay. Ami egyébként nem baj, mert most szíve joga, tudod csak, hogy mennyivel jobb az, amit a vácrátótiak csinálnak, hogy akkor figyelj, akkor összejövünk itt, ezt elbeszéljük, te is, te. Jó, akkor csináljuk meg. Miért? Azért, mert mindenki gyerekes, azt akkor majd a gyereknek jó legyen itt, amikor itt cseperedik fölfelé. Tehát, hogy ennyi, és akkor ebből összehoznak valami klasszis jó dolgot. Úgyhogy nagyon jó ez, az irigylésre méltó, abszolút. Ugye meg ilyen megsüvegelendő történet, igen. Úgyhogy Sanyika, én örülök neki tényleg, hogy neked ez nagyon megy. Összönöm, bratisztál a polgármesterrel, az alpolgármester is. Nagyon jól tudsz továbbra is érzékenyíteni, ezt párzatból el tudjátok számolni. Nagyon jó, örülök neki, hogy ez is összejött az életedben, úgyhogy nagyon sok...
2: És itt helyben, a kerületben...
1: Igen, nagyon sok sikert kívánok hozzá, Sanyika.
2: Köszönöm szépen, de megyünk bárhová, úgyhogy hívhattak nyugodtan.

0: Eljött a búcsú ideje. Köszönjük szépen a mai napot, a mai reggelt is, hogy együtt voltunk, velünk voltatok. Jönnek a tízes hírek, aztán pedig már a Feedbit következik, úgyhogy Sanyika, lassan mennünk kell.
1: Tudom, igen, megyünk, hiszen Házi Attila jön, és vele tölthetitek egészen 16 óráig az időt. Neki is jó műsort, vele jó rádiózást, kellemes időtöltést. És akkor holnap reggel megjövünk, vigyázzatok magatokra, szép szombatot mindenkinek.
0: Sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Afrodíziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyár.hu.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Te írtál egy szörnyfilmet.
8: Idén.
11: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani. Oké. Macchiato!
8: Minyonok is szörnyek. A moziban.
12: Reklámot hallottak.
13: 10 óra van.
12: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Szendi Hajni.
15: Hírek.
14: Salgó Tarján több város részében csaptak le a napokban a rendőrök kábítószer terjesztőkre. A Bagyasalja város részben tevékenykedő dílerek ellen hosszabb ideje gyűjtötték a terhelő adatokat és bizonyítékokat a nyomozók. Egy időben három helyszínen ébresztették az ott lakókat és fogták el a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 29 éves férfit és 27 éves feleségét, valamint két további helyszínen egy 28 éves férfit és egy 26 éves nőt. A hatóság megalapozott gyanúja szerint mindannyian saját és családjuk megélhetésének biztosítása érdekében jelentős haszonkulccsal hónapok, esetenként évek óta kábítószerrel kereskedtek, amit pakkokba porciózva adtak el a lakóhelyükön megjelenő vevőiknek. A rajtaütések során folytatott kutatások eredményeként összesen bruttó 379 g kábítószernek minősülő fehér port és 11,4 g marihuánát, valamint 663.500 forintot, aranyékszereket és értékes műszaki cikkeket foglaltak le az egyenruhások. A Váci Egyházmegye várja a területén élő és alkotó kézműveseket. A szeptember 19-én tartandó Együtt építjük című egyházmegyei jubileumi nap keretében rendezett keresztény kézműves vásárra. A szervezők a kiállítók számára helyet és áramvételi lehetőséget biztosítanak. Az asztalról, a berendezésről és a szükséges világításról azonban a résztvevőknek kell gondoskodniuk. A kiállítói helyek száma korlátozott, a jelentkezések elbírálása a beérkezett sorrendben történik. Jelentkezni augusztus 15-ig lehet a kultúrakukac@váciegyházmegye.hu e-mail címen. Teljes hajózárat rendelnek el a hatóságok úszóverseny miatt a Szentendrei Dunaágon. A Szentendrei Postás strand és a budakalászi Ebihal büfé között vasárnap reggel 9 óra és dél között közölték a szervezők az MT-vel. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek meg. Az úszókra két hajó, 30 fős mentőszolgálata vigyáz majd. A helyszínen lesznek a Pest megyei kutató mentőszolgálat tagja, valamint a Dunai vízirendészet, csak nem két tucat vízi járműve is. Az indulók egyesével rajtolnak, majd így elkerülhető lesz a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt. A Tiszapárt 67%-on, a Fidesz 24%-on áll a választani tudó szavazók között. A 21 kutatóközpont június végi felmérése szerint, amit a 24.hu publikált. A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 6%-on áll a kutatás szerint. a teljes népességben 57%-on áll a Tisza, a Fidesz 20%-on, a Mi Hazánk pedig 5%-on. Megjegyezték, a 21 kutatóközpont májusi felmérése nagyon hasonló erőviszonyokat mutatott. Akkor 69-23 arányú volt az állás a Tisza javára a pártválasztók körében, még a teljes népességben 60-20. Ugyanakkor a két kutatás eltérő módszertannal készült, emiatt nem lehet őket pontosan összehasonlítani. Meghalt egy férfi, miután felgyújtotta magát az ENSZ New York-i székháza előtt, írja a Telex. Egy internetre felkerült videó tanúsága szerint az 52 éves férfi tibeti zászlót tartott a kezében. Az eset azután történt, hogy Kína bevezetett egy új etnikai egységesítés célzó törvényt, amivel kiszélesítik a kínai nyelv használatát az iskolákban és a kormányzati hivatalokban, az etnikai régiókban. Peking uralmát sok tibeti régóta megkérdőjelezi, és azzal vádolják a kínai vezetést, hogy megpróbálja eltüntetni a helyi kultúrát, valamint szigorúan korlátozza a vallásgyakorlást és a nyelvhasználatot.
13: Időjárás.
14: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Balassagyarmat és Vác térségében 27-28 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
13: Közlekedés.
14: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
15: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
15: Fitbit.
16: Ezúttal magunknak kell összehozni a forró bulit, ugyanis elmarad a kánikula, amolyan finom nyárias idő lesz. Jelenleg is csak 23 fok van, nem úgy, mint épp egy hete, amikor szombaton kora délelőtt már 30 fok volt. Köszöntök mindenkit a mikrofonnál, Házi Attila délután 4-ig, de azt hiszem, nem kell sajnálkozni, eléggé kivett belőlünk sok energiát az extrém forróság. Talán jobb is, hogy most mérsékelten meleg idő lesz. Amúgy is sok dolgunk van, ebédet készíteni, kirándulni menni, sportolni, szóval sok minden tervünk van, én pedig a tippeket hozom mindehhez, hogy jó szervezéssel szinte az összes ötlet kivitelezhető legyen. Mindjárt jövök is az első mai programmal, előtte még néhány dal, itt van Mariah Carey és a Type Dangerous.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Már elkezdődött a Drégei Várban a Szondi Várjátékok ünnepsége. A hivatalos program még tart a várban, de csak néhány percig, aztán ebéd után lent a hegy lábánál, a Sáferkútnál kezdődnek a kulturális rendezvények. Fél kettőkor a Nánai Sólymos Vitézek hagyományőrző egyesülete egy színdarabbal indít, aztán kettőkor Csabai András mondákkal, legendákkal lép színpadra. Háromkor a Pavane történelmi zászlóforgató csoport műsora látható, aztán viselet és fegyverbemutató, majd a Szondi legenda 4:45-től, és Pestis gyógyítás, ez egy jelenet, délután 5-től, és 6 órakor a záró tűzzel ér véget a program. A Szondi hagyomány ápolásával évente

Megrendezésre kerülő ünnepséggel adóznak a végvári hősök emlékének. A rendezvénnyel a várvédelem korszakát idézik fel változatos, gazdag, történelmi ihletésű programokkal. Hadijátékok, viselet és fegyverbemutató, valamint had- és kultúrtörténeti előadások és kézműves foglalkozások vannak minden évben a programban, ahogyan azt az előbb is mondtam. A Szondi Várjátékok kulturális programjai tehát délután 13:30-kor kezdődnek.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Július 4-én, azaz ma, az Ulrikok ünneplik a névnapjukat. A név viselője olyan tehetséggel rendelkezik, amivel képes irányítani másokat. Jól kommunikál a világ felé, könnyen elfogadtatja az elképzeléseit, és ezek megvalósítására is képes rávenni az embereket. Barátságos és alapvetően rokonszenves egyéniség. Kedves Ulrikok, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik a mai napon születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Újra NB3-ban szerepelhet a labdarúgásban a Salgótarján. Az SBTC az osztályozó visszavágóján gól nélküli döntetlent játszott Emődön, de a hazai pályán megszerzett 4-0-ás győzelemnek köszönhetően magabiztosan harcolta ki a feljutást. A lefújás után a játékosok és a szurkolók együtt ünnepelték a sikert, aminek köszönhetően a Patinás Klub egy év után visszatérhet a harmadosztályba. Azonban Salgótarjánban már nem a feljutás ünneplése, hanem a következő szezon tervezése van napirenden. A klub vezetése szerint olyan keretet szeretnének kialakítani, ami stabilan megállja a helyét az NB3-ban, miközben a csapat gerincét továbbra is a feljutást kiharcoló játékosok adhatják. Ma kezdődik a tréning, elsőként a szlovákiai Fülek csapata ellen állnak ki, amely a harmadik ligában játszik Szlovákiában. A mai után szerdán a Losonccal, jövő szombaton Feleden, majd 60-ban és Kálnón játszanak. Az NB3 pedig július 26-án rajtolt.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, és hogy mit üzennek nekünk mára a csillagok, az is hamarosan kiderül. Jönnek a friss hírek, utána pedig a horoszkópok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám. Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élőzenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyar.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig újra felpesdül Vác belvárosa. Érkezik a 32. Váci Világi Vigalom, ahol a zene, a nyár és a fesztivál hangulat találkozik. A színpadokon Karamell, Velhello, a Korál Emlékkoncert, Konyha, Full Moon, Alma Együttes, László Attila, DJ Henry, Zigzog, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 11 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: A Tiszapárt 67%-on, a Fidesz 24%-on áll a választani tudó szavazók között. A 21 kutatóközpont június végi felmérése szerint, amit a 24.hu publikált. A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 6%-on áll a kutatás szerint. A teljes népességben 57%-on áll a Tisza, a Fidesz 20%-on, a Mi Hazánk pedig 5%-on. Megjegyezték, a 21 kutatóközpont májusi felmérése nagyon hasonló erőviszonyokat mutatott. Akkor 69-23 arányú volt az állása a Tisza javára a pártválasztók körében, még a teljes népességben 60-20. Ugyanakkor a két kutatás eltérő módszertannal készült, emiatt nem lehet őket pontosan összehasonlítani. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Együttműködési Alap működését. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében rendelik el a NEA átfogó tényfeltáró felülvizsgálatát, amellyel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. Jelezték, hogy az ellenőrzésnek az általános pénzügyi, jogi és célszerűségi szempontokon túl mindenképpen ki kell terjednie a kiírt pályázatok törvényben meghatározása célokkal való összhangjára, a szervezet kollégiumainak döntési mechanizmusára, továbbá a civil jelöltállítási rendszer felülvizsgálatára. Ma zajlik Szlovákia történetének 10. népszavazása, olvasható az Új Szó weboldalán. A voksoláson Robert Fico miniszterelnök életjáradékának eltörléséről, valamint a megszüntetett, főként korrupció ellenes tevékenységgel foglalkozó hatóságok visszaállításáról nyilváníthat véleményt a lakosság. A népszavazást a Demokrata Párt kezdeményezésére írta ki az államfő. A parlamenten kívüli politikai erőkövetkezetes módszerekkel hónapokon keresztül gyűjtött az aláírásokat az akció kapcsán. Arnold Schwarzenegger budapesti forgatása alatt a jelek szerint új szerepben is kipróbálta magát. A Halászbástyán ő vezette le Brad Payton rendező esküvői szertartását, írja az Index. A ceremónián a készülő film több szereplője, köztük Jenna Davis és Liam Hemsworth is részt vett. Az esküvőről egy videó is megjelent a közösségi médiában. A felvétel megerősíti, hogy valóban a Terminátor adta össze a boldog párt.
4: Időjárás.
3: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Balassagyarmat és Váci térségében 27-28 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
1: Közlekedés.
3: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
1: Fitbit.
6: 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila, Vava Vú és Lina Meyer dala szól itt a Turn Back Time.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük már is a kossal. Ismét nagy kihívások elé nézhet, de még nem ma. Vagy ha igen, a mai napon ne a munkájában, hanem inkább a sportokban vagy az emberi kapcsolatok terén jeleskedjen. Bika. Eddig azt hitte, hogy a stabilitás és kitartás mintaképe. Hát most a sorsa rácáfolhat, egyik pillanatról a másikra beleszerethet valakibe. Ha engedi, hogy átjárja ez az érzés, akkor a valósággal megfiatalíthatja magát, még akkor is, ha túl van már az életed elén. Ikrek, a mai napon vagy jobban együtt kellene működni a családjával, a társával, vagy teljesen külön programot kellene szervezni. A felesleges idegeskedés mások másféle akarata miatt, vagy mások ugráltatása egyaránt csak rontaná a kapcsolatukat. Rák, gondolkodjon el azon, hogy miben és hogyan kellene változtatni az életvitelén. A társkapcsolata is múlhat azon, hogy képes-e lefogyni, vagy más módon vonzóbbá válni. A ruházkodásán, a stílusán is volna mit javítani. Az oroszlán békés természetű, de amit a társa mostanában művel, az már nagyon sok. Az idegeskedése, a kapkodása sajnos zűrzavaros helyzeteket teremt a családi életben. Ennek ellenére mégis meg kell próbálni a nyugalom szobraként viselkedni. Szűz, egy furcsa telefonhívás ma elevenné teheti azt, amiről azt hitte régen elmúlt már. Persze ez a szűzön is múlik, hogy mennyire enged a csábításnak, és mennyire tudja elhinni, hogy tényleg semmi nem múlik el. Ám ma az is megeshet, hogy egy jó nosztalgiázáson túl nem történik semmi más. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak, egyetlen meg a sláger, és jön a folytatás.

kopik. Horoszkóp. A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban jön a mérleg horoszkópja. Ma találkozhat egy régi szerelmével, vagy egy olyan emberrel, akit nem tudott elfelejteni. Az emlékek feltörnek a szívében, ami egész hétvégéjét szépé teheti. Az is megeshet, hogy olyan helyszínekre keveredik a mai napon, amik valaha fontosak voltak az életében. Skorpió. Egy kicsit zűrös lehet ez a nap, a társával veszekedésbe bonyolódhat, pedig az összetűzésük alapja is a szeretet, nem kellene hát annyira nagyon megorrolni rá. Csupán azt vetheti a szemére, hogy nem képes különbséget tenni a saját akarata és a közakarat között. Nyilas, ha valaki felkeltette a figyelmét, sőt akár már el is csavarta a fejét, legyen nagyon résen, nehogy a társát megbántsa az új érzéseivel. Persze, ha magányos, akkor nem szabad semmit sem a véka alá rejteni. Sőt, akkor nem csak, hogy meg kell élni ma teljes egészében a szerelmet, de ez kötelező és ki is kell mondani. Bak. Anyagi helyzete nem csak, hogy stabilizálódik, de akár extra vagyonhoz is juthat. Akár örökség vagy baráti kapcsolatok esetleg a társa révén jut nagyobb összeghez. Ne legyen rest és csapjon egy kis ünnepséget, vendégelje meg a barátait és mindazokat, akiknek köszönettel tartozhat a jóért. Vízöntő. A családi életében bekövetkezett változások miatt számíthat extra kiadásokra. Szerencsére bölcs volt eddig is a pénzügyek terén, ezért lesz miből költekezni. Ha nem, akkor viszont fontolja meg, hogy milyen kölcsönt vesz fel. És végül jönnek a halak. A jegyében járó hold miatt ma sokkal könnyebben nyilvánítja ki az érzelmeit. Csak az a baj, hogy a hold a Marssal kapcsolódik. Akaratos és egyben érzékeny lehet, és a kettő kombinációja az önzés és a hisztéria felé viheti el a szentimentálisnak induló hajlamait. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő szombaton falunapot szerveznek a Nógrád vármegyei Diós Jenőn. A Jenő nap a Szent István Parkban lesz. A színpadi programok délelőtt 10 órakor kezdődnek majd. Aztán az Alma Együttes lép fel gyermekműsorral 11-kor, fél egykor barangolás a Mesék Birodalmában interaktív jelmezes gyermekműsort adnak. Délután 3 órakor indul a hivatalos rész köszöntőkkel, kitüntetésekkel és díjak átadásával, valamint az 50 éve házasodott párok köszöntésével. 4:45-kor holnap hajnalig zenés műsor, amiben fellépnek Udvarhelyi Boglárka, Csengeri Attila és Kis Tivadar énekművészek. 6 órakor színpadon a Pedrofon, ami utca váltad, este 8-kor szabadtéri retrobuli DJ Szilveszterrel, majd DJ Páz és Jucus szolgáltatja a zenét, és este 10 órakor Erős és Piggy Boy is a színpadon lesz. Napközben pedig légvárakkal, játszótérrel, helyi civil szervezetek által főzött finomságokkal is várják az érdeklődőket, illetve árusok és büfé is üzemel majd a helyszínen, a Jenő napon Diós Jenőn július 11-én szombaton.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklíma.hu. chklíma.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Te írtál egy szörnyfilmet.
7: Hí, a Big Kaiju.
1: Idén.
7: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
1: Minyonok és szörnyek a moziban.
8: Reklámot hallottak.
4: Bél van.
8: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. július 4-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Hírek.
4: Sorra érkeznek a családokat és a vállalkozásokat sújtó döntések a Tiszától. Így fogalmazott most közösségi oldalán Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője. Vala Mihály azt írta, megszüntették a jelzálog kamat stoppot, elérhetetlenné tették a kis- és középvállalkozások 3%-os hitelét, valamint kivezették a védett üzemanyagárakat. Hozzátette, emellett tervezik az ár és stop megszüntetését is, miközben a gyümölcs és zöldség áfa 5%-ra csökkenéséből egyelőre semmi sem valósult meg. A Nógrádi Honatja azt is írta, a kampányban ígértnél jóval kevesebb gyermek kap iskolakezdési támogatást, ráadásul ezt is két részletben fizetik ki. A második rész csak novemberben utalvány formájában érkezhet. Sorolta, júliustól emelkednek a bankszámlák költségei is, mert a díjstop lejárt, a bankok pedig sorra érvényesítik az infláció miatti díjemeléseket. Eltörölték a 3+3 millió forintos vidéki otthonfelújítási programot is, és emelkedik a nem lakossági felhasználók vízdíja. Mobil útakadályokat helyeznek ki Vácon a 7 kápolna ligetben, ezzel megakadályozva az illegális parkolást és az átmenő forgalmat. A Váci Egyházmegye a döntést úgy indokolta, a liget 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt álló terület, amely régóta pihenni és az aktív kikapcsolódás és az imádság helyszíne. Ugyanakkor az elmúlt időszakban rendszeressé vált, hogy autók és egyéb járművek engedély nélkül hajtottak be, ezzel károsítva környezetet. Az útakadályokat augusztus elején telepítik, és csupán az autós közlekedést korlátozzák. Gyalog és kerékpárral továbbra is átjárható marad a liget. Teljes hajózárat rendelnek el a hatóságok úszóverseny miatt a Szentendrei Dunaágon. A Szentendrei Postás strand és a budakalászi Ebihal büfé között vasárnap reggel 9 óra és dél között közölték a szervezők az MT-vel. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek meg. Az úszókra két hajó, 30 fős mentőszolgálata vigyáz majd. A helyszínen lesznek a Pest megyei kutató mentőszolgálat tagja, valamint a Dunai Vízirendészet, csak nem 200 vízi járműve is. Az indulók egyesével rajtolnak, majd így elkerülhető lesz a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik az új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés dönthessen arról, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Azt írták, az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Hozzátették, az élő környezetért felelős minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambíciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta eltelt másfél hónap, mert gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt.
9: Időjárás.
4: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Balassagyarmat és Vác térségében 27-28 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
1: Közlekedés.
4: Sebességellenőrzésre lehet ma számítani Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most, ahol a sportos életmód
0: mindig sláger.
9: Fitbit.
10: Ebédidő van, jó étvágyat kívánok mindenkinek. A folytatásban pedig jön a Queen Bee és a Sehol se találok, előtte Nelly és Kelly Rowland a dilemmával. Most pedig a Blue-val indul ez az óra, itt a Flyby.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Újra NB3-ban szerepelhet a labdarúgásban a Salgótarján. Az SBTC az osztályozó visszavágóján gól nélküli döntetlent játszott Emődön, de a hazai pályán megszerzett 4-0-ás győzelemnek köszönhetően magabiztosan harcolta ki a feljutást. A lefújás után a játékosok és a szurkolók együtt ünnepelték a sikert, aminek köszönhetően a patinás klub egy év után visszatérhet a harmadosztályba. Azonban Salgótarjánban már nem a feljutás ünneplése, hanem a következő szezon tervezése van napirenden. A klub vezetése szerint olyan keretet szeretnének kialakítani, ami stabilan megállja a helyét az NB3-ban, miközben a csapat gerincét továbbra is a feljutást kiharcoló játékosokat hagyják. Ma kezdődik a tréning, elsőként a szlovákiai Fülek csapata ellen állnak ki, amely a harmadik ligában játszik Szlovákiában. A mai után szerdán a Losonccal, jövő szombaton Feleden, majd 60-ban és Kálnón játszanak. Az NB3 pedig július 26-án rajtolt.

0: take it off.
1: Hell yeah, you should take it off.
2: Spicy Margarita, ez volt Jason Derulo és Michael Bublé itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Egy fontos közlemény következik a balassagyarmati San Lazaro állatmenhely. Azt írja, hogy elmarad a mára tervezett kutyasétáltatás. A szervezők közlése szerint a döntést az állatok védelmében hozták meg a nagy melegre tekintettel, hiszen a kennelek napközben erősen felmelegszenek, a kutyák pedig már a séta előtt hosszú ideig izgatottan várják az önkénteseket, ami önmagában is komoly megterhelést jelent számukra. A séta útvonal ráadásul nagyrészt árnyék nélküli, több helyen forró betonon vezet, ami tovább növeli a hőterhelést. A menhely munkatársai hangsúlyozták, hogy az elmúlt hetekben is mindent megtettek a kutyák hűtése és biztonsága érdekében, ezért most sem szeretnék kockáztatni az egészségüket. A szervezők megköszönték az önkéntesek megértését, és bíznak abban, hogy a következő sétát már kedvezőbb időjárás mellett tarthatják meg. Tehát a lényeg, ma elmarad a közös kutyasétáltatás Balassagyarmaton a San Lazaro állatmenhely szervezésében.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Te írtál egy szörnyfilmet.
8: Hí, Big Kaiju.
5: Idén.
8: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
5: Minyonok és szörnyek a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
9: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Mobil útakadályokat helyeznek ki Vácon a 7 kápolna ligetben, ezzel megakadályozva az illegális parkolást és az átmenő forgalmat. A Váci Egyházmegye a döntést úgy indokolta, a liget 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt álló terület, amely régóta pihenni és az aktív kikapcsolódás és az imádság helyszíne. Ugyanakkor az elmúlt időszakban rendszeressé vált, hogy autók és egyéb járművek engedély nélkül hajtottak be, ezzel károsítva környezetet. Az útakadályokat augusztus elején telepítik, és csupán az autós közlekedést korlátozzák. Gyalog és kerékpárral továbbra is átjárható marad a liget. Új Európa-bajnoka van Vácnak. Sejei Csanád, a váci kajakkenu ese versenyzője az U23-as kategóriában. A Romániában rendezett kontinens viadalon maratoni kajak egyesben lett az első. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Együttműködési Alap működését. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében rendelik el a NEA átfogó, tényfeltáró felülvizsgálatát, amelyel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. Jelezték, hogy az ellenőrzésnek az általános pénzügyi, jogi és célszerűségi szempontokon túl mindenképpen ki kell terjednie a kiírt pályázatok törvényben meghatározása célokkal való összhangjára, a szervezet kollégiumainak döntési mechanizmusára, továbbá a civil jelöltállítási rendszer felülvizsgálatára. Új szuperszámítógépet állít csatasorba a NASA, írja hvg.hu. Az Athena nevet viselő eszköz segíthet a modern küldetések megtervezésében, és a szimulációk elvégzése is pontosabb lesz. A számítógép nagyjából 16 ezer és 22 ezer közötti modern laptop számítási teljesítményével egyenértékű munkát tud majd elvégezni. Az Athena jelenleg a 116. helyen áll a top 500-as listán, amely a fejlett tudományos és mérnöki alkalmazásokhoz világ szerte használt, nagy teljesítményű számítástechnikai rendszereket rangsorolja. Az első helyet nemrég egy kínai fejlesztés szerezte meg. Arnold Schwarzenegger budapesti forgatása alatt a jelek szerint új szerepben is kipróbálta magát. A Halászbástyán ő vezette le Brad Payton rendező esküvői szertartását, írja az Index. A ceremónián a készülő film több szereplője, köztük Jenna Davis és Liam Hemsworth is részt vett. Az esküvőről egy videó is megjelent a közösségi médiában. A felvétel megerősíti, hogy valóban a Terminátor adta össze a boldog párt. Harry Styles és Zoe Kravitz kapcsolatáról újabb izgalmas részletek láttak napvilágot, írja a Bosch Online. A nemrégiben eljegyzett sztárpár már javában szervezi az esküvőjét, amely nem a megszokott hollywoodi pompában, hanem egy különleges helyszínen, New Orleansban lesz. Ennek a legfőbb oka pedig nem más, mint hogy Zoe ott nőtt fel az apjával, aki nem más, mint Lenny Kravitz.
11: Időjárás.
10: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Balassagyarmat és Vác térségében 27-28 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
1: Közlekedés.
10: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
0: Fitbit.
2: És már 4 perccel vagyunk egyután a mikrofonnál, Házi Attila. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Jönnek a 90-es évek megaslágerei, Color Me Bad, I Wanna Sex You Up. Előtte a Stereo MC's és a Step It Up szól nálunk. Most pedig Robbie Williams, ez a Strong.

kedvenc rögeszmém ez volt a Blaha Louisiana itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Hát nem a versenypályán, mégis a V8-as motorok dübörgése jelenti a közös szenvedélyt a nógrádi V8 klub tagjainak. A 2021-ben alakult közösség már a több mint 30 autórajongót és közel 20 különleges amerikai járművet fog össze. A klub alapítói szerint a lóerőknél is fontosabb az összetartás, a tagok együtt restaurálják az autókat, segítik egymást és rendszeresen vesznek részt a hazai találkozókon, erről ír a nol.hu. A következő cél pedig egy saját amerikai autós rendezvény megszervezése majd Nógrád vármegyében, ami hosszú távon a térség egyik meghatározó autós eseményévé válhat. A nógrádi V8 klub története jól mutatja, hogy a motorsport és az autós kultúra nem csak a gépekről, hanem egy erős közösségről is szól. Sok sikert kívánunk a csapatnak!

Heartbreaker, ez volt Purple Disco Machine és Chromeo dala itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Remek eredményekkel tértek haza a balassagyarmati BSE Palóc Farkasok fiatal úszói a Szegedi Regionális Delfin Bajnokságról. A rangos viadalon 36 egyesület több mint 300 versenyzője állt rajtkőre, a Nógrádi klubot pedig mindössze két úszó képviselte. Ennek ellenére az éremtáblázaton az előkelő 5. helyet szerezték meg. Vidomusz Dóra és Kaszab Eszter minden versenyszámában dobogóra állhatott. Több aranyérem mellett ezüstérmeket is gyűjtöttek, és kiemelkedő időeredményeket értek el. A balassagyarmati fiatalok teljesítménye ismét bizonyította, hogy kis létszámú csapattal is lehet országos figyelmet kivívni a medencében.

Lost Frequencies és Tom Gregory dala szólt, ez volt a Dive itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Ma este Balassagyarmaton a Nyírjesi fürdőtó partján ad koncertet Kecskeméti Lilla gitáros, aki a tájhoz, a vízhez, a nyárhoz és az estéhez illő produkcióval és dalokkal várja majd az érdeklődőket. Nincs belépődíj, nincs kötelező fogyasztás, Lilla csak játszik és énekel, hangját viszi a víz, úgyhogy akár a tó túloldaláról is, a lemenő nap fényében is bárki meghallgathatja őt. Kecskeméti Lilla ma 7:30-kor a Nyírjesi fürdőtónál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19

ajándékkoncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Te írtál egy szörnyfilmet.
4: Sík, a bigekegyú!
1: Idén...
4: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani! Oké.
5: Ha jön le! Karamel! Macchiato!
1: Minyonok is szörnyek. A moziban.
6: Reklámot hallottak.
7: 14 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Hírek.
8: A Tiszapárt 67%-on, a Fidesz 24%-on áll a választani tudó szavazók között. A 21 kutatóközpont június végi felmérése szerint, amit a 24.hu publikált. A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 6%-on áll a kutatás szerint. A teljes népességben 57%-on áll a Tisza, a Fidesz 20%-on, a Mi Hazánk pedig 5%-on. Megjegyezték, a 21 kutatóközpont májusi felmérése nagyon hasonló erőviszonyokat mutatott. Akkor 69-23 arányú volt az állás a Tisza javára a pártválasztók körében, még a teljes népességben 60-20. Ugyanakkor a két kutatás eltérő módszertannal készült, emiatt nem lehet őket pontosan összehasonlítani. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Együttműködési Alap működését. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében rendelik el a NEA átfogó tényfeltáró felülvizsgálatát, amelyel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. Jelezték, hogy az ellenőrzésnek az általános pénzügyi, jogi és célszerűségi szempontokon túl mindenképpen ki kell terjednie a kiírt pályázatok törvényben meghatározott célokkal való összhangjára, a szervezet kollégiumainak döntési mechanizmusára, továbbá a civil jelöltállítási rendszer felülvizsgálatára. Ma zajlik Szlovákia történetének 10. népszavazása, olvasható az Új Szó weboldalán. A voksoláson Robert Fico miniszterelnök életjáradékának eltörléséről, valamint a megszüntetett, főként korrupció ellenes tevékenységgel foglalkozó hatóságok visszaállításáról nyilváníthat véleményt a lakosság. A népszavazást a Demokrata Párt kezdeményezésére írta ki az államfő. A parlamenten kívüli politikai erőkövetkezetes módszerekkel hónapokon keresztül gyűjtött az aláírásokat az akció kapcsán. Arnold Schwarzenegger budapesti forgatása alatt a jelek szerint új szerepben is kipróbálta magát. A Halászbástyán ő vezette le Brad Payton rendező esküvői szertartását, írja az Index. A ceremónián a készülő film több szereplője, köztük Jenna Davis és Liam Hemsworth is részt vett. Az esküvőről egy videó is megjelent a közösségi médiában. A felvétel megerősíti, hogy valóban a Terminátor adta össze a boldog párt.
9: Időjárás.
8: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Balassagyarmat és Vác térségében 27-28 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
6: Közlekedés.
8: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most, ahol a sportos életmód
9: mindig sláger.
10: Fitbit.
11: 3 perccel 2 után a mikrofonnál Házi Attila, már is szól a Eurythmics és a Sweet Dreams, előtte Elton John, I'm Still Standing, most pedig Chaka Khan bombadala, itt az Ain't Nobody.

David-up, ez volt a Casey and the Sunshine Band itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Vajon ez Cristiano Ronaldo utolsó labdarúgó világbajnoksága? A portugál világsztár továbbra sem árulja el, hogy mi lesz a pályafutása következő fejezete. A Horvátország elleni továbbjutás után azt mondta, hogy nem akar elhamarkodott döntéseket hozni, és csak a VB végén beszél majd a jövőjéről. A 41 éves klasszis szerint most minden gondolata a portugál válogatott körül forog, és a cél egyértelmű, a VB arany. Ronaldo hozzátette, hogy egy ilyen tornát csak az nyerhet meg, aki a nehéz pillanatokban is képes talpon maradni. A találgatások azonban már most beindultak, hogy visszavonul, klubot vált. Egy biztos, a futballvilág lélegzett visszafolytva várja Ronaldo nagy bejelentését.

Oops, ez volt Little Mix és Charlie Puth dala itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Még fél óra és kezdődik a Rock School Festival Ipolyságon. A Börzsöny lábánál fekvő kisvárosban ma délután 3-tól 5 együttes lép színpadra. Nagyon szimpatikus maga az ötlet, amivel kiálltak a szervezők, ugyanis a rendezvény célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak fiatal zenekaroknak és zenei műhelyeknek, valamint hogy egy közös, lendületes nyári program keretében hozzák össze a rockzene kedvelőit. A délután folyamán szlovákiai és magyarországi formációk lépnek színpadra, a programot pedig este a balassagyarmati Latte Mafiato koncertje zárja. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. És azért, hogy lássuk is, hogy kik lépnek színpadra, a 3 órás kezdést követően Léváról a Good Vibes, Balassagyarmatról a Balassi Band, Ipolyságról a Rock Suli, Zselizről az Iron Ships, és végül 7:30-kor a Latte Mafiato.

Super Summer, ez volt a Well Hello itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Ezen a hétvégén van a nagymarosi V4 Fesztivál, óriási a programkínálat, nem is tudok mindent felsorolni, nem lenne annyi idő, úgyhogy csak néhányat a mai programkínálatból. A nagy színpadon este 9:30-kor lép fel a Bagosi Brothers Company. A koncertcsátorban 7:30-től Filó, 8:30-től Lil Frak, éjfél előtt pedig DJ Yoda lesz a színpadon az Egyesült Királyságból. És közben a koncertcsátor előtt az Utca Színház téren majd 23 órakor a Teatr Los Fuegos tűzsója lesz megtekinthető, illetve közben farmer ékszer és upcycling workshop is indul, valamint a VR sátorban bárki választhat egy filmet és elmerülhet a virtuális valóságba. Kísérő programként már déltől este 8 óráig a Reset Vibes Chill Out Zone is üzemel, sportprogramok délután 1 és este 7 között érhetők el, valamint az egyik legérdekesebb, talán a nagy közönség számára is izgalmas, hogy a Duna alatt át lehet sétálni száraz lábbal. Ez a program már éppen zajlik, aki lemaradt róla, az bánhatja.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Július 4-én, azaz ma, az Ulrikok ünneplik a névnapjukat. A név viselője olyan tehetséggel rendelkezik, amivel képes irányítani másokat. Jól kommunikál a világ felé, könnyen elfogadtatja az elképzeléseit, és ezek megvalósítására is képes rávenni az embereket. Barátságos és alapvetően rokonszenves egyéniség. Kedves Ulrikok, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik a mai napon születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: Reklám.
2: Reklám. Afrodiziákumot keresel? Ne a netet böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Hírek.
4: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik az új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés dönthessen arról, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Azt írták, az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Hozzátették, az élő környezetért felelős minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambíciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta eltelt másfél hónap, mert gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt. A Tiszapárt 67%-on, a Fidesz 24%-on áll a választani tudó szavazók között. A 21 kutatóközpont június végi felmérése szerint, amit a 24.hu publikált. A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 6%-on áll a kutatás szerint. A teljes népességben 57%-on áll a Tisza, a Fidesz 20%-on, a Mi Hazánk pedig 5%-on. Megjegyezték, a 21 kutatóközpont májusi felmérése nagyon hasonló erőviszonyokat mutatott. Akkor 69-23 arányú volt az állása a Tisza javára a pártválasztók körében, még a teljes népességben 60-20. Ugyanakkor a két kutatás eltérő módszertannal készült, emiatt nem lehet őket pontosan összehasonlítani. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátás várakozási időinek jelentős csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitás bővítő programot kell kidolgoznia. Mindezt az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával teszi meg. A kormány elé kerülő előterjesztésben az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a folyamat személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrásigényét. Harry Styles és Zoe Kravitz kapcsolatáról újabb izgalmas részletek láttak napvilágot, írja a Bosch Online. A nemrégiben eljegyzett sztárpár már javában szervezi az esküvőjét, amely nem a megszokott hollywoodi pompában, hanem egy különleges helyszínen, New Orleansban lesz. Ennek a legfőbb oka pedig nem más, mint hogy Zoe ott nőtt fel az apjával, aki nem más, mint Lenny Kravitz.
5: Időjárás.
4: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Balassagyarmat és Vác térségében 27-28 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
1: Közlekedés.
4: Sebességellenőrzésre lehet ma számítani Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most, ahol a sportos életmód
5: mindig sláger.
1: Fitbit.
0: 3:03 a mikrofonnál Házi Attila. Mindjárt jön az 80s és az Upside Down, előtte a Heaven Street 7 dalát is meghallgatjuk. Jön a Mozdulj, most pedig a Westlife. Itt a When You're Looking.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő szombaton falunapot szerveznek a Nógrád vármegyei Diósjenőn. A Jenő nap a Szent István parkban lesz. A színpadi programok délelőtt 10 órakor kezdődnek majd. Aztán az Alma együttes lép fel gyermekműsorral 11-kor, fél egykor barangolás a Mesék Birodalmában interaktív jelmezes gyermekműsort adnak. Délután 3 órakor indul a hivatalos rész köszöntőkkel, kitüntetésekkel és díjak átadásával, valamint az 50 éve házasodott párok köszöntésével. 4:45-kor holnap hajnalig zenés műsor, amiben fellépnek Udvarhelyi Boglárka, Csengeri Attila és Kis Tivadar énekművészek. 6 órakor színpadon a Pedrofon, ami utcabált ad, este 8-kor szabadtéri retrobuli DJ Szilveszterrel, majd DJ Páz és Jucus szolgáltatja a zenét, és este 10 órakor Erős és Piggy Boy is a színpadon lesz. Napközben pedig légvárakkal, játszótérrel, helyi civil szervezetek által főzött finomságokkal is várják az érdeklődőket, illetve árusok és büfé is üzemel majd a helyszínen, a Jenő napon Diósjenőn július 11-én szombaton.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

Say So, ez volt a Doja Cat itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Aki annak örül, hogy mérsékelten meleg van ma, az örüljön tovább, mert holnap egy kicsivel még mérsékeltebb lesz a hőmérséklet, de összességében a maihoz hasonló időjárás várható. Továbbra sem jön eső, többnyire napos felhős órák váltják egymást, 25 fok körüli csúcshőmérséklet lesz vasárnap. Az esti órák már hűvösek, ma és holnap is, este 8 körül már csak 20 fok várható.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Ennyi volt már, a délután 4 óra van, az én időm lejárt. Remélem, hogy nagyon sok jó programot sikerült ajánlanom. Rengeteg a környékünkön lévő zenei rendezvény ezúttal is, minden évben így van, csak ki kell használni ezeket a lehetőségeket. Senki nem mondhatja azt, hogy semmi nem történik, csak bekerülni az autóba, vagy felkerülni a buszra, vagy éppen a vonatra, ha jár, és nagyon jól érezni magunkat azokon a rendezvényeken, amelyeket a rendezvényszervezők nekünk szántak. Úgyhogy mindenkinek nagyon jó utat, jó utazást, jó programozást kívánok. Holnap folytatjuk majd a legfrissebb sporthírekkel és programajánlatokkal itt a Megafonban. A 4 órás hírek után minden idők legnagyobb slágerei folytatódnak megszakítás nélkül.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Te írtál egy szörnyfilmet.
9: Sí,
6: idén.
9: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
6: Minyonok és szörnyek a moziban.
10: Reklámot hallottak.
11: 16 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Szendi Hajni.
13: Hírek.
12: Salgó Tarján több város részében csaptak le a napokban a rendőrök kábítószer terjesztőkre. A Bagyasalja város részben tevékenykedő dílerek ellen hosszabb ideje gyűjtötték a terhelő adatokat és bizonyítékokat a nyomozók. Egy időben három helyszínen ébresztették az ott lakókat és fogták el a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 29 éves férfit és 27 éves feleségét, valamint két további helyszínen egy 28 éves férfit és egy 26 éves nőt. A hatóság megalapozott gyanúja szerint mindannyian saját és családjuk megélhetésének biztosítása érdekében jelentős haszonkulccsal hónapok, esetenként évek óta kábítószerrel kereskedtek, amit pakkokba porciózva adtak el a lakóhelyükön megjelenő vevőiknek. A rajtaütések során folytatott kutatások eredményeként összesen bruttó 379 g kábítószernek minősülő fehér port és 11,4 g marihuánát, valamint 663.500 forintot, aranyékszereket és értékes műszaki cikkeket foglaltak le az egyenruhások. A Váci Egyházmegye várja a területén élő és alkotó kézműveseket. A szeptember 19-én tartandó Együtt építjük című egyházmegyei jubileumi nap keretében rendezett keresztény kézműves vásárra. A szervezők a kiállítók számára helyet és áramvételi lehetőséget biztosítanak. Az asztalról, a berendezésről és a szükséges világításról azonban a résztvevőknek kell gondoskodniuk. A kiállítói helyek száma korlátozott, a jelentkezések elbírálása a beérkezett sorrendben történik. Jelentkezni augusztus 15-ig lehet a kultúrakukac@váciegyházmegye.hu e-mail címen. Teljes hajózárat rendelnek el a hatóságok úszóverseny miatt a Szentendrei Dunaágon. A Szentendrei Postás Strand és a Budakalászi Ebihal büfé között vasárnap reggel 9 óra és dél között közölték a szervezők az MT-vel. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek meg. Az úszókra két hajó, 30 fős mentőszolgálata vigyáz majd. A helyszínen lesznek a Pest megyei kutató mentőszolgálat tagjai, valamint a Dunai vízirendészet, csak nem két tucat vízi járműve is. Az indulók egyesével rajtolnak, majd így elkerülhető lesz a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt. A Tiszapárt 67%-on, a Fidesz 24%-on áll a választani tudó szavazók között. A 21 kutatóközpont június végi felmérése szerint, amit a 24.hu publikált. A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 6%-on áll a kutatás szerint. A teljes népességben 57%-on áll a Tisza, a Fidesz 20%-on, a Mi Hazánk pedig 5%-on. Megjegyezték, a 21 kutatóközpont májusi felmérése nagyon hasonló erőviszonyokat mutatott. Akkor 69-23 arányú volt az állás a Tisza javára a pártválasztók körében, még a teljes népességben 60-20. Ugyanakkor a két kutatás eltérő módszertannal készült, emiatt nem lehet őket pontosan összehasonlítani. Meghalt egy férfi, miután felgyújtotta magát az ENSZ New York-i székháza előtt, írja a Telex. Egy internetre felkerült videó tanúsága szerint az 52 éves férfi tibeti zászlót tartott a kezében. Az eset azután történt, hogy Kína bevezetett egy új etnikai egységesítést célzó törvényt, amivel kiszélesítik a kínai nyelv használatát az iskolákban és a kormányzati hivatalokban, az etnikai régiókban. Peking uralmát sok tibeti régóta megkérdőjelezi, és azzal vádolják a kínai vezetést, hogy megpróbálja eltüntetni a helyi kultúrát, valamint szigorúan korlátozza a vallásgyakorlást és a nyelvhasználatot.
3: Időjárás.
12: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Balassagyarmat és Vác térségében 27-28 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
3: Közlekedés.
12: Sebesség ellenőrzésre lehet ma számítani Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek.
5: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
11: mega jó hangulatban.
13: Megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest Bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyar.hu.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19.

0: Vigalom. Június 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Te írtál egy szörnyfilmet.
4: Sík, a Bigekágyú!
1: Idén...
4: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani! Oké.
5: Ha jön le! Karamell Macchiato!
1: Minyonok is szörnyek. A moziban.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Sorra érkeznek a családokat és a vállalkozásokat sújtó döntések a Tiszától. Így fogalmazott most közösségi oldalán Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője. Vala Mihály azt írta, megszüntették a jelzálog kamat stoppot, elérhetetlenné tették a kis- és középvállalkozások 3%-os hitelét, valamint kivezették a védett üzemanyagárakat. Hozzátette, emellett tervezik az ár- és stopp megszüntetését is, miközben a gyümölcs és zöldség áfa 5%-ra csökkenését egyelőre semmi sem valósult meg. A Nógrádi Honatja azt is írta, a kampányban ígértnél jóval kevesebb gyermek kap iskolakezdési támogatást, ráadásul ezt is két részletben fizetik ki. A második rész csak novemberben utalvány formájában érkezhet. Sorolta, júliustól emelkednek a bankszámlák költségei is, mert a díjstopp lejárt, a bankok pedig sorra érvényesítik az infláció miatti díjemeléseket. Eltörölték a 3 plusz 3 millió forintos vidéki otthonfelújítási programot is, és emelkedik a nem lakossági felhasználók vízdíja. Mobil útakadályokat helyeznek ki Vácon a 7 kápolna ligetben, ezzel megakadályozva az illegális parkolást és az átmenő forgalmat. A Váci Egyházmegye a döntést úgy indokolta, a liget 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt álló terület, amely régóta a pihenni és az aktív kikapcsolódás és az imádság helyszíne. Ugyanakkor az elmúlt időszakban rendszeressé vált, hogy autók és egyéb járművek engedély nélkül hajtottak be, ezzel károsítva környezetet. Az útakadályokat augusztus elején telepítik, és csupán az autós közlekedést korlátozzák. Gyalog és kerékpárral továbbra is átjárható marad a liget. Teljes hajózárat rendelnek el a hatóságok úszóverseny miatt a Szentendrei Dunaágon. A Szentendrei Postás strand és a budakalászi Ebihal büfé között vasárnap reggel 9 óra és dél között közölték a szervezők az MT-vel. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek meg. Az úszókra két hajó, 30 fős mentőszolgálata vigyáz majd. A helyszínen lesznek a Pest megyei kutató mentőszolgálat tagja, valamint a Dunai vízirendészet, csak nem két tucat vízi járműve is. Az indulók egyesével rajtolnak, majd így elkerülhető lesz a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik az új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés dönthessen arról, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Azt írták, az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Hozzátették, az élő környezetért felelős minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambíciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta eltelt másfél hónap, mert gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt.
1: Közlekedés.
7: Sebességellenőrzésre lehet ma számítani Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tahitót falu belterületén. Figyelmesen vezessenek!
6: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
9: mega jó hangulatban.
10: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köves ékszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Reklámot hallottak.
5: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A Megafon hírei következnek 2026. július 4-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Sorra érkeznek a családokat és a vállalkozásokat sújtó döntések a Tiszától. Így fogalmazott most közösségi oldalán Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője. Vala Mihály azt írta, megszüntették a jelzálog kamat stoppot, elérhetetlenné tették a kis- és középvállalkozások 3%-os hitelét, valamint kivezették a védett üzemanyagárakat. Hozzátette, emellett tervezik az ár és stop megszüntetését is, miközben a gyümölcs és zöldség áfa 5%-ra csökkenését egyelőre semmi sem valósult meg. A Nógrádi Honatja azt is írta, a kampányban ígértnél jóval kevesebb gyermek kap iskolakezdési támogatást, ráadásul ezt is két részletben fizetik ki. A második rész csak novemberben utalvány formájában érkezhet. Sorolta, júliustól emelkednek a bankszámlák költségei is, mert a díjstop lejárt, a bankok pedig sorra érvényesítik az infláció miatti díjemeléseket. Eltörölték a 3 plusz 3 millió forintos vidéki otthonfelújítási programot is, és emelkedik a nem lakossági felhasználók vízdíja. Mobil útakadályokat helyeznek ki Vácon a Hétkápolna ligetben, ezzel megakadályozva az illegális parkolást és az átmenő forgalmat. A Váci Egyházmegye a döntést úgy indokolta, a liget 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt álló terület, amely régóta a pihenni és az aktív kikapcsolódás és az imádság helyszíne. Ugyanakkor az elmúlt időszakban rendszeressé vált, hogy autók és egyéb járművek engedély nélkül hajtottak be, ezzel károsítva környezetet. Az útakadályokat augusztus elején telepítik, és csupán az autós közlekedést korlátozzák. Gyalog és kerékpárral továbbra is átjárható marad a liget. Teljes hajózárat rendelnek el a hatóságok úszóverseny miatt a Szentendrei Dunaágon. A Szentendrei Postás strand és a budakalászi Ebihal büfé között vasárnap reggel 9 óra és dél között közölték a szervezők az MT-vel. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek meg. Az úszókra két hajó, 30 fős mentőszolgálata vigyáz majd. A helyszínen lesznek a Pest megyei kutató mentőszolgálat tagjai, valamint a Dunai vízirendészet, csak nem két tucat vízi járműve is. Az indulók egyesével rajtolnak, majd így elkerülhető lesz a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik az új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés dönthessen arról, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Azt írták, az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Hozzátették, az élő környezetért felelős minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambíciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta eltelt másfél hónap, mert gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt.
0: Közlekedés.
7: Közlekedés.
6: Trafipaxra lehet ma éjjel számítani a 2-es főúton, a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Sződliget belterületén. Jó utat kívánok, figyeljenek a vadakra is!
4: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
1: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Te írtál egy szörnyfilmet.
4: Idén.
6: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
3: Minyonok is szörnyek a moziban.
7: Reklámot hallottak.
8: 19 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Mobil útakadályokat helyeznek ki Vácon a 7 kápolna ligetben, ezzel megakadályozva az illegális parkolást és az átmenő forgalmat. A Váci Egyházmegye a döntést úgy indokolta, a liget 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt álló terület, amely régóta pihenni és az aktív kikapcsolódás és az imádság helyszíne. Ugyanakkor az elmúlt időszakban rendszeressé vált, hogy autók és egyéb járművek engedély nélkül hajtottak be, ezzel károsítva környezetet. Az útakadályokat augusztus elején telepítik, és csupán az autós közlekedést korlátozzák. Gyalog és kerékpárral továbbra is átjárható marad a liget. Új Európa bajnoka van Vácnak. Sejei Csanád, a váci kajakkenu ese versenyzője az U23-as kategóriában. A Romániában rendezett kontinens viadalon maratoni kajak egyesben lett az első. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Együttműködési Alap működését. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében rendelik el a NEA átfogó, tényfeltáró felülvizsgálatát, amellyel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. Jelezték, hogy az ellenőrzésnek az általános pénzügyi, jogi és célszerűségi szempontokon túl mindenképpen ki kell terjednie a kiírt pályázatok törvényben meghatározása célokkal való összhangjára, a szervezet kollégiumainak döntési mechanizmusára, továbbá a civil jelöltállítási rendszer felülvizsgálatára. Új szuperszámítógépet állít csatasorba a NASA, írja hvg.hu. Az Athéna nevet viselő eszköz segíthet a modern küldetések megtervezésében, és a szimulációk elvégzése is pontosabb lesz. A számítógép nagyjából 16 ezer és 22 ezer közötti modern laptop számítási teljesítményével egyenértékű munkát tud majd elvégezni. Az Athéna jelenleg a 116. helyen áll a top 500-as listán, amely a fejlett tudományos és mérnöki alkalmazásokhoz világszerte használt, nagy teljesítményű számítástechnikai rendszereket rangsorolja. Az első helyet nemrég egy kínai fejlesztés szerezte meg. Arnold Schwarzenegger budapesti forgatása alatt a jelek szerint új szerepben is kipróbálta magát. A Halászbástyán ő vezette le Brad Payton rendező esküvői szertartását, írja az Index. A ceremónián a készülő film több szereplője, köztük Jenna Davis és Liam Hemsworth is részt vett. Az esküvőről egy videó is megjelent a közösségi médiában. A felvétel megerősíti, hogy valóban a Terminátor adta össze a boldog párt. Harry Styles és Zoe Kravitz kapcsolatáról újabb izgalmas részletek láttak napvilágot, írja a Bosch Online. A nemrégiben eljegyzett sztárpár már javában szervezi az esküvőjét, amely nem a megszokott hollywoodi pompában, hanem egy különleges helyszínen, New Orleansban lesz. Ennek a legfőbb oka pedig nem más, mint hogy Zoe ott nőtt fel az apjával, aki nem más, mint Lenny Kravitz.
3: Közlekedés. Közlekedés.
9: Trafipaxra lehet ma éjjel számítani a 2-es főúton, a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Sződliget belterületén. Jó utat kívánok, figyeljenek a vadakra is!
7: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
8: Megafon, nagyot szól!

0: Itthon idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
1: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Salgó Tarján több város részében csaptak le a napokban a rendőrök kábítószer terjesztőkre. A Bagyasalja város részben tevékenykedő dílerek ellen hosszabb ideje gyűjtötték a terhelő adatokat és bizonyítékokat a nyomozók. Egy időben három helyszínen ébresztették az ott lakókat és fogták el a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 29 éves férfit és 27 éves feleségét, valamint két további helyszínen egy 28 éves férfit és egy 26 éves nőt. A hatóság megalapozott gyanúja szerint mindannyian saját és családjuk megélhetésének biztosítása érdekében jelentős haszonkulccsal hónapok, esetenként évek óta kábítószerrel kereskedtek, amit pakkokba porciózva adtak el a lakóhelyükön megjelenő vevőiknek. A rajtaütések során folytatott kutatások eredményeként összesen bruttó 379 g kábítószernek minősülő fehér port és 11,4 g marihuánát, valamint 663.500 forintot, aranyékszereket és értékes műszaki cikkeket foglaltak le az egyenruhások. A Váci Egyházmegye várja a területén élő és alkotó kézműveseket. A szeptember 19-én tartandó Együtt építjük című egyházmegyei jubileumi nap keretében rendezett keresztény kézműves vásárra. A szervezők a kiállítók számára helyet és áramvételi lehetőséget biztosítanak. Az asztalról, a berendezésről és a szükséges világításról azonban a résztvevőknek kell gondoskodniuk. A kiállítói helyek száma korlátozott, a jelentkezések elbírálása a beérkezett sorrendben történik. Jelentkezni augusztus 15-ig lehet a kultúra@vaciegyházmegye.hu e-mail címen. Teljes hajózárat rendelnek el a hatóságok úszóverseny miatt a Szentendrei Dunaágon, a Szentendrei Postás Strand és a Budakalászi Ebihal büfé között vasárnap reggel 9 óra és dél között, közölték a szervezők az MT-vel. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek meg. Az úszókra két hajó, 30 fős mentőszolgálata vigyáz majd. A helyszínen lesznek a Pest megyei kutató mentőszolgálat tagjai, valamint a Dunai vízirendészet, csak nem két tucat vízi járműve is. Az indulók egyesével rajtolnak, majd így elkerülhető lesz a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt. A Tiszapárt 67%-on, a Fidesz 24%-on áll a választani tudó szavazók között. A 21 kutatóközpont június végi felmérése szerint, amit a 24.hu publikált. A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 6%-on áll a kutatás szerint. A teljes népességben 57%-on áll a Tisza, a Fidesz 20%-on, a Mi Hazánk pedig 5%-on. Megjegyezték, a 21 kutatóközpont májusi felmérése nagyon hasonló erőviszonyokat mutatott. Akkor 69-23 arányú volt az állás a Tisza javára a pártválasztók körében, még a teljes népességben 60-20. Ugyanakkor a két kutatás eltérő módszertannal készült, emiatt nem lehet őket pontosan összehasonlítani. Meghalt egy férfi, miután felgyújtotta magát az ENSZ New York-i székháza előtt, írja a Telex. Egy internetre felkerült videó tanúsága szerint az 52 éves férfi tibeti zászlót tartott a kezében. Az eset azután történt, hogy Kína bevezetett egy új etnikai egységesítést célzó törvényt, amivel kiszélesítik a kínai nyelv használatát az iskolákban és a kormányzati hivatalokban, az etnikai régiókban. Peking uralmát sok tibeti régóta megkérdőjelezi, és azzal vádolják a kínai vezetést, hogy megpróbálja eltüntetni a helyi kultúrát, valamint szigorúan korlátozza a vallásgyakorlást és a nyelvhasználatot.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxra lehet ma éjjel számítani a 2-es főúton, a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Sződliget belterületén. Jó utat kívánok, figyeljenek a vadakra is!
1: Most.
3: Megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
1: Megaparti.

0: hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulislágereivel.
1: Mega Party.
2: Mega Party.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henry, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: A Tisza párt 67%-on, a Fidesz 24%-on áll a választani tudó szavazók között. A 21 kutatóközpont június végi felmérése szerint, amit a 24.hu publikált. A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 6%-on áll a kutatás szerint. A teljes népességben 57%-on áll a Tisza, a Fidesz 20%-on, a Mi Hazánk pedig 5-ön. Megjegyezték, a 21 kutatóközpont májusi felmérése nagyon hasonló erőviszonyokat mutatott. Akkor 69-23 arányú volt az állás a Tisza javára a pártválasztók körében, még a teljes népességben 60-20. Ugyanakkor a két kutatás eltérő módszertannal készült, emiatt nem lehet őket pontosan összehasonlítani. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Együttműködési Alap működését. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében rendelik el a NEA átfogó, tényfeltáró felülvizsgálatát, amelyel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. Jelezték, hogy az ellenőrzésnek az általános pénzügyi, jogi és célszerűségi szempontokon túl mindenképpen ki kell terjednie a kiírt pályázatok törvényben meghatározott célokkal való összhangjára, a szervezet kollégiumainak döntési mechanizmusára, továbbá a civil jelöltállítási rendszer felülvizsgálatára. Ma zajlik Szlovákia történetének 10. népszavazása, olvasható az Új Szó weboldalán. A voksoláson Robert Fico miniszterelnök életjáradékának eltörléséről, valamint a megszüntetett, főként korrupció ellenes tevékenységgel foglalkozó hatóságok visszaállításáról nyilváníthat véleményt a lakosság. A népszavazást a Demokrata párt kezdeményezésére írta ki az államfő. A parlamenten kívüli politikai erőkövetkezetes módszerekkel hónapokon keresztül gyűjtötte az aláírásokat az akció kapcsán. Arnold Schwarzenegger budapesti forgatása alatt a jelek szerint új szerepben is kipróbálta magát. A Halászbástyán ő vezette le Brad Payton rendező esküvői szertartását, írja az Index. A ceremónián a készülő film több szereplője, köztük Jenna Davis és Liam Hemsworth is részt vett. Az esküvőről egy videó is megjelent a közösségi médiában. A felvétel megerősíti, hogy valóban a Terminátor adta össze a boldog párt.
1: Közlekedés.
3: Trafipaxra lehet ma éjjel számítani a 2-es főúton, a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Sződliget belterületén. Jó utat kívánok, figyeljenek a vadakra is!
1: És most!
5: Megalapozzuk az este hangulatát! Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel!
1: Megaparti!
6: I want you to stop and listen. Listen to the fat bass. It'll show you you're alive. Listen to this fat bass that will send the blood coursing through your veins.

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. július 4-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Sorra érkeznek a családokat és a vállalkozásokat sújtó döntések a Tiszától. Így fogalmazott most közösségi oldalán Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője. Vala Mihály azt írta, megszüntették a jelzálog kamat stoppot, elérhetetlenné tették a kis- és középvállalkozások 3%-os hitelét, valamint kivezették a védett üzemanyagárakat. Hozzátette, emellett tervezik az ár- és stopp megszüntetését is, miközben a gyümölcs- és zöldségáfa 5%-ra csökkenését egyelőre semmi sem valósult meg. A Nógrádi Honatja azt is írta, a kampányban ígértnél jóval kevesebb gyermek kap iskolakezdési támogatást, ráadásul ezt is két részletben fizetik ki. A második rész csak novemberben utalvány formájában érkezhet. Sorolta, júliustól emelkednek a bankszámlák költségei is, mert a díjstopp lejárt, a bankok pedig sorra érvényesítik az infláció miatti díjemeléseket. Eltörölték a 3 plusz 3 millió forintos vidéki otthonfelújítási programot is, és emelkedik a nem lakossági felhasználók vízdíja. Mobil útakadályokat helyeznek ki Vácon a Hétkápolna ligetben, ezzel megakadályozva az illegális parkolást és az átmenő forgalmat. A Váci Egyházmegye a döntést úgy indokolta, a liget 1988 óta természetvédelmi oltalom alatt álló terület, amely régóta pihenni és az aktív kikapcsolódás és az imádság helyszíne. Ugyanakkor az elmúlt időszakban rendszeressé vált, hogy autók és egyéb járművek engedély nélkül hajtottak be, ezzel károsítva környezetet. Az útakadályokat augusztus elején telepítik, és csupán az autós közlekedést korlátozzák. Gyalog és kerékpárral továbbra is átjárható marad a liget. Teljes hajózárat rendelnek el a hatóságok úszóverseny miatt a Szentendrei Dunaágon. A Szentendrei Postás strand és a budakalászi Ebihal büfé között vasárnap reggel 9 óra és dél között közölték a szervezők az MT-vel. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek meg. Az úszókra két hajó, 30 fős mentőszolgálata vigyáz majd. A helyszínen lesznek a Pest megyei kutató mentőszolgálat tagjai, valamint a Dunai vízirendészet, csak nem két tucat vízi járműve is. Az indulók egyesével rajtolnak, majd így elkerülhető lesz a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik az új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés dönthessen arról, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Azt írták, az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Hozzátették, az élő környezetért felelős minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambíciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta eltelt másfél hónap, mert gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt.
0: Közlekedés.
2: Közlekedés.
1: Trafipaxra lehet ma éjjel számítani a 2-es főúton, a Diós Jenő jelágazásnál, valamint Sződliget belterületén. Jó utat kívánok, figyeljenek a vadakra is!
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik az új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés dönthessen arról, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Azt írták, az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Hozzátették, az élő környezetért felelős minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambíciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta eltelt másfél hónap, mert gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt. A Tiszapárt 67%-on, a Fidesz 24%-on áll a választani tudó szavazók között. A 21 kutatóközpont június végi felmérése szerint, amit a 24.hu publikált. A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 6%-on áll a kutatás szerint. A teljes népességben 57%-on áll a Tisza, a Fidesz 20%-on, a Mi Hazánk pedig 5-ön. Megjegyezték, a 21 kutatóközpont májusi felmérése nagyon hasonló erőviszonyokat mutatott. Akkor 69-23 arányú volt az állás a Tisza javára a pártválasztók körében, még a teljes népességben 60-20. Ugyanakkor a két kutatás eltérő módszertannal készült, emiatt nem lehet őket pontosan összehasonlítani. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátás várakozási időinek jelentős csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-ig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitás bővítő programot kell kidolgoznia. Mindezt az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával teszi meg. A kormány elé kerülő előterjesztésben az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a folyamat személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrásigényét. Harry Styles és Zoe Kravitz kapcsolatáról újabb izgalmas részletek láttak napvilágot, írja a Bosch Online. A nemrégiben eljegyzett sztárpár már javában szervezi az esküvőjét, amely nem a megszokott hollywoodi pompában, hanem egy különleges helyszínen, New Orleansban lesz. Ennek a legfőbb oka pedig nem más, mint hogy Zoe ott nőtt fel az apjával, aki nem más, mint Lenny Kravitz.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxra lehet ma éjjel számítani a 2-es főúton, a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Sződliget belterületén. Jó utat kívánok, figyeljenek a vadakra is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: nulla óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 5-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda arra hívta fel a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. Részletezte. A kabinet célja, hogy a történetiratokhoz való hozzáférés kiszélesítésével elősegítse a tudományos kutatást, erősítse a társadalmi bizalmat, megteremtse a tudás gyarapításának feltételeit, és így hozzájáruljon a nemzeti emlékezet hiteles megőrzéséhez. Hozzátette, a jogszabály hatályba lépését követően a titkos szolgálatok kötelesek lesznek a náluk lévő valamennyi adatbázist átvizsgálni, és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Ha nem, az akták átkerülnek a levéltárba, ahol a szakemberek elkezdik a szükséges elemzéseket és értékeléseket. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, ezért a Magyarországi Cigányok Fóruma a kormánytól a programok soron kívüli kifizetését követeli, közölte a szervezet elnöke. Kolompár Orbán úgy fogalmazott, kritikus helyzetbe kerültek a hazai hagyományőrző, kulturális és nyelvi rendezvények, mivel a döntéshozó szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert támogatásokat. Hozzátette, a nyári szezon közepén járunk, de a nyertes civil szervezetek és roma önkormányzatok tömegesen kénytelenek lemondani a programokat. Ennek oka, hogy az érintettek nem rendelkeznek olyan tőketarfalékkal, amelyből meg tudnák előlegezni a szállás, az étkeztetés és az utazás milliós nagyságrendű költségeit. Nincsenek meg a 2023-ban leszerelt vármegye táblák, írja az RTR híradó alapján a Telex. A miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy eltörlik a vármegye és főispán elnevezéseket. Magyar Péter ekkor azt mondta, reméli, még megvannak a korábbi jelzések. Erre reagálva Mikes Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese, az RTL-nek kifejtette, hogy már rég átmatricázták és átfóliázták az egykori táblákat, amiket forgalomterelésre használtak fel. A közútnak 589 megye határtáblája van, ezeket kéne lecserélni, ami 50 millió forintba kerülhet. A lap megjegyezte, a kormányfő szerint elég lenne a vár szótagot egy-egy piros szívecskével letakarni. Ezt viszont csak jogszabálymódosítással lehetne megoldani. Ráadásul le kell majd cserélni a középületek feliratait és a hivatalos pecséteket is. Ennek költsége egyelőre nem ismert. Hollót szeretne Varga Viktor. Az énekes nemrég a Borsnak elárulta, korábban jó barátságot kötött egy madárral, amely még a fejére is ráült, olyan szoros viszonyt ápoltak. Azóta a szárnyas már a szomszéd fára költözött, így a zenész magára maradt. Ezért fogalmazódott meg benne egy új lakó iránti vágy, de elmondása szerint a jogszabályok nem engednék, hogy Hollót tartson, így ez az álom még várat magára.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda arra hívta fel a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. Részletezte. A kabinet célja, hogy a történeti iratokhoz való hozzáférés kiszélesítésével elősegítse a tudományos kutatást, erősítse a társadalmi bizalmat, megteremtse a tudás gyarapításának feltételeit, és így hozzájáruljon a nemzeti emlékezet hiteles megőrzéséhez. Hozzátette, a jogszabály hatályba lépését követően a titkos szolgálatok kötelesek lesznek a náluk lévő valamennyi adatbázist átvizsgálni, és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Ha nem, az akták átkerülnek a levéltárba, ahol a szakemberek elkezdik a szükséges elemzéseket és értékeléseket. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, ezért a Magyarországi Cigányok Fóruma a kormánytól a programok soron kívüli kifizetését követeli, közölte a szervezet elnöke. Kolompár Orbán úgy fogalmazott, kritikus helyzetbe kerültek a hazai hagyományőrző, kulturális és nyelvi rendezvények, mivel a döntéshozó szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert támogatásokat. Hozzátette, a nyári szezon közepén járunk, de a nyertes civil szervezetek és roma önkormányzatok tömegesen kénytelenek lemondani a programokat. Ennek oka, hogy az érintettek nem rendelkeznek olyan tőketarfalékkal, amelyből meg tudnák előlegezni a szállás, az étkeztetés és az utazás milliós nagyságrendű költségeit. Nincsenek meg a 2023-ban leszerelt vármegye táblák, írja az RTR híradó alapján a Telex. A miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy eltörlik a vármegye és főispán elnevezéseket. Magyar Péter ekkor azt mondta, reméli, még megvannak a korábbi jelzések. Erre reagálva Mikes Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese, az RTL-nek kifejtette, hogy már rég átmatricázták és átfóliázták az egykori táblákat, amiket forgalomterelésre használtak fel. A közútnak 589 megye határtáblája van, ezeket kéne lecserélni, ami 50 millió forintba kerülhet. A lap megjegyezte, a kormányfő szerint elég lenne a vár szótagot egy-egy piros szívecskével letakarni. Ezt viszont csak jogszabálymódosítással lehetne megoldani. Ráadásul le kell majd cserélni a középületek feliratait és a hivatalos pecséteket is. Ennek költsége egyelőre nem ismert. Hollót szeretne Varga Viktor. Az énekes nemrég a Borsnak elárulta, korábban jó barátságot kötött egy madárral, amely még a fejére is ráült, olyan szoros viszonyt ápoltak. Azóta a szárnyas már a szomszéd fára költözött, így a zenész magára maradt. Ezért fogalmazódott meg benne egy új lakó iránti vágy, de elmondása szerint a jogszabályok nem engednék, hogy Hollót tartson, így ez az álom még várat magára.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda arra hívta fel a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. Részletezte. A kabinet célja, hogy a történeti iratokhoz való hozzáférés kiszélesítésével elősegítse a tudományos kutatást, erősítse a társadalmi bizalmat, megteremtse a tudás gyarapításának feltételeit, és így hozzájáruljon a nemzeti emlékezet hiteles megőrzéséhez. Hozzátette, a jogszabály hatályba lépését követően a titkos szolgálatok kötelesek lesznek a náluk lévő valamennyi adatbázist átvizsgálni, és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Ha nem, az akták átkerülnek a levéltárba, ahol a szakemberek elkezdik a szükséges elemzéseket és értékeléseket. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek.